Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten a zárókövek kőarcai legtöbbször gipszbe öntött alkotások. Eredeti, statikai funkciójuk már többnyire megszűnt, inkább esztétikai jelentőségük van. Megteremtik és fenntartják a historizáló hangulatot, és ámulattal töltik el a bámészkodó városlakót. Fővárosunkban elsősorban a történelmi városmagban, az Andrássy út, Kis- és Nagykörút, illetve a kapcsolódó utcák környékén találkozunk velük, de a legváratlanabb helyeken is bukkanhatunk egy-egy csodás vagy félelmetes példányra. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a gróf birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az F4-es objektum a budapesti Kossuth Lajos tér és a Szabadság tér között található bunker. A Rákosi bunker néven is emlegetett föld alatti létesítményt a II. Világháború után építették a Magyar Dolgozók Pártjának akkori központja alatt. A bunkert 2000 fő befogadására tervezték, és harcigás szűrővel, saját víztartállyal és generátorokkal is felszerelték. A bunker a 70-es évekig működött. Ma a 3-as metró rendszeréhez csatlakozik. Belépni azonban csak akkor lehet, ha a metróvonalat áramtalanítják. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek. Karbantartás miatt rövidebb útvonalon fog járni a Gödöllői Hév. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szerdai paksi atomerőműbe kihelyezett ülésen rendelte el a kormány egy dunai fenékküszöb építését az atomerőmű és Dunaszent Benedek között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsőjeztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna víz szintjén, stabilizálva az erőmű hűtővízellátását. Magyar Péter közölte, napi 24 óra munkavégzést rendeltek el, a munkához Budapestről és Szentesről rendeltek ki katonákat. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ezért felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek, miután további apadás várható a Dunán. A szolgáltató közösségi oldalán azt írták, mindent megtesz a biztonságos ivóvízellátás fenntartásáért, de a tartósan alacsony dunai vízállás egyre kedvezőtlenebb körülményeket teremt, hangsúlyozták. Különösen fontos, hogy az ivóvizet elsősorban a mindennapi alapvető szükségletekre használjuk, és mellőzzük a nagy mennyiségű, nem létfontosságú vízfelhasználást. Hozzátették, Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet, ahol minden kérés ellenére tovább emelkedik a vízfogyasztás. Marokkóban többeket őrizetbe vettek azzal a gyanúval, hogy határsértésekre bíztattak másokat az észak-afrikai spanyol városok Ceuta és Melilla területére, közölte a Rabati belügyminisztérium. A tárca szerint a közösségi médiában felhívások jelentek meg egy újabb augusztus 15-i tömeges határsértésre. Július végén 80 ezer ember jutott be jogosulatlanul Ceuta területére, 83 ember meghalt. A menedékkérők ügye vitát váltott ki az Európai Unió külső határainak védelméről és Spanyolország felelősségéről. Karbantartás miatt rövidebb útvonalon jár a Gödöllői Hév csütörtöktől augusztus 19-éig. A kimaradó szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Szombaton és vasárnap csak az Őrsvezértere és Cinkota között. A többi napon az Őrsvezértere és Kistarcsa között járnak szerelvények a H8-as vonalon. A munkák a H9-es Csömöri Hév közlekedését nem érintik. Folytatódik a napos, szeles idő eső nélkül, főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei-tó 24 fokos. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A 19.-20. század fordulóján előszeretettel használták a mély-mékas kaptármotívumokat az építészetben. Mivel ezek a jelképek a takarékosság és a gyűjtögetés szimbólumai, elsősorban bankok, takarékpénztárak épületein, esetleg bankárok házain találjuk őket. Egyik legszebb példája mindennek a Hold utcában található. Az 1901-ben átadott postatakarékpénztár épülete Lakner Ödön munkája. A szorgalmat és takarékoskodást jelképező épületdíszek a pécsi Zsolnai gyárban készültek, és jóval a szemmagasság fölött találjuk őket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Állami Operaház Magyarország egyetlen nagy létszámú társulattal rendelkező és kimondottan operákra, balettekre szakosodott színháza. Az épület Budapest egyik legjelentősebb 19. századi műemléke. Neoreneszáns stílusban épült Ybl Miklós tervei alapján. A gazdagon díszített belső terek kialakításában neves magyar művészek is közreműködtek. Többek között Tan Mór, Locz Károly és Székely Bertalan. 1872-ben létrejött az a bizottság, amely a felépítendő operaház helyét volt hivatva kijelölni. 1873-ban a belügyminiszter versenytárgyalást írt ki az épület megépítésére. Ezt Ybl Miklós terve nyerte meg. Az építkezés 1875-ben kezdődött el, és 9 évig tartott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Pergamon Múzeum Berlin leghíresebbje, mely a berlini múzeum szigeten található. Az itt lévő öt múzeum közül ez a legnagyobb, mely nevét legértékesebb építészeti műkincséről, a Pergamon oltárról kapta. A múzeum a Louvre és a British Múzeum után a leggazdagabb élő ázsiai gyűjteménnyel büszkélkedhet, melyet évente mintegy 850 ezeren csodálnak meg. Legkülönlegesebb része a babiloni feltárásokat bemutató termei egyedi fadíszekkel, mely a híres Istár kapuhoz vezet. Kiemelkedő még a múzeum iszlám gyűjteménye, melyet a szultán 1903-ban adományozott Berlinnek.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A pareidolia az a jelenség, amikor a részletekből arcot rakunk össze, akkor is, ha igazából nincs is ott. Ezt a jelenséget veszi alapul a Japánban, Chichibu-ban található kőarc múzeum, ahol többek közt E.T., Elvis Presley, sőt Jézus kőarcát is megtekinthetjük. A múzeumban 1700 kő található, amelynek mindegyike másmilyen arcra hasonlít. Alapítója, Shazo Hayama 50 évig gyűjtötte a különleges köveket, melynek hagyományát ma özvegye viszi tovább, aki a múzeum vezetője is egyben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Szabó Ervin könyvtár kávézója eredetileg istálló volt. A könyvtár 1931-ben a Wenckheim család egykori palotájában nyitotta meg a kapuit. Az elegáns épület korábban neoreneszánsz lakóház volt. A ház a szászországi Mein

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest valamikor a kupolák városa volt. A mai belvárosban és a környező kerületekben szinte minden sarokra jutott egy-egy palota, amely az előző századfordulós építészet stílusában kupolákkal, tornyokkal, tetődíszekkel próbált kitűnni az egyébként is látványos utcafrontból. Ezek a tornyok funkciót nem hordoztak, csak szépségükkel emelték a ház eleganciáját. Mára kevés maradt meg a tetődíszekből, egy részüket a II. Világháború harcai rongálták meg, a szocializmus éveiben pedig rendszeridegen díszelemként sokat elbontottak közülük. Társas házakká lettek a paloták, és a közös költségből a bádok kupolák helyreállítására kevésbé áldoznak a tulajdonosok. De ha a körúton vagy az Andrássy úton sétaközben kupolát látunk, az nem lövegtorony vagy harang helye, hanem egy díszesebb kor emléke.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek. Karbantartás miatt rövidebb útvonalon fog járni a Gödöllői Hév. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szerdai paksi atomerőműbe kihelyezett ülésen rendelte el a kormány egy dunai fenékküszöb építését az atomerőmű és Dunaszent Benedek között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna víz szintjén, stabilizálva az erőmű hűtővízellátását. Magyar Péter közölte, napi 24 óra munkavégzést rendeltek el, a munkához Budapestről és Szentesről rendeltek ki katonákat. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna víz szintje, ezért felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek, miután további apadás várható a Dunán. A szolgáltató közösségi oldalán azt írták, mindent megtesz a biztonságos ivóvízellátás fenntartásáért, de a tartósan alacsony dunai vízállás egyre kedvezőtlenebb körülményeket teremt, hangsúlyozták. Különösen fontos, hogy az ivóvizet elsősorban a mindennapi alapvető szükségletekre használjuk, és mellőzzük a nagy mennyiségű, nem létfontosságú vízfelhasználást. Hozzátették, Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet, ahol minden kérés ellenére tovább emelkedik a vízfogyasztás. Marokkóban többeket őrizetbe vettek azzal a gyanúval, hogy határsértésekre bíztattak másokat az észak-afrikai spanyol városok Ceuta és Melilla területére, közölte a Rabati belügyminisztérium. A tárca szerint a közösségi médiában felhívások jelentek meg egy újabb augusztus 15-i tömeges határsértésre. Július végén 80 ezer ember jutott be jogosulatlanul Ceuta területére, 83 ember meghalt. A menedékkérők ügye vitát váltott ki az Európai Unió külső határainak védelméről és Spanyolország felelősségéről. Karbantartás miatt rövidebb útvonalon jár a Gödöllői Hév csütörtöktől augusztus 19-éig. A kimaradó szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Szombaton és vasárnap csak az Őrsvezértere és Cinkota között. A többi napon az Őrsvezértere és Kistarcsa között járnak szerelvények a H8-as vonalon. A munkák a H9-es Csömöri Hév közlekedését nem érintik. Folytatódik a napos, szeles idő eső nélkül, főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Mátyás királynak csodálatos, fallal kerített vadaskertje volt Budán. A vadászterülethez egyúttal vadászház, mi több, vadászkastély is tartozott. Nagyobb szabású építkezések csak Mátyás király uralkodásának utolsó éveiben, de még inkább II. Ulászló királysága alatt indultak meg. Ekkor az 1500-as évek elején emelhették azt a két épületet is, amelyeknek az alapfalait a II. Kerület Hüvösvölgyi út 78 szám alatti telken látni lehet. Az egyik épület a királyi lakosztályokat foglalta magában, a másik pedig tulajdonképpen egy hatalmas fogadóterem volt, széles árkád soron nyugvó kürerkéllyel. II. Ulászló korában bővíthették ki nyékfalu templomát is, amely valószínűleg királyi kápolnaként is funkcionált, és az épület együttestől kissé távolabb, a testi örömök mellett a lelki békességet szolgálta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dohány utcai zsinagóga, vagy ahogyan a köznyelvben előfordul, a nagy zsinagóga a neológ zsidóság legnagyobb zsinagógája Budapesten, illetve Európában. Jelentős idegenforgalmi látványosság, melynek építését ősi előírások szabták meg. Homlokzatának keletre, Jeruzsálem felé kellett néznie, ezért tér el a bejárat az utca irányától. Az épület a főváros kulturális életében is aktív szerepet tölt be. Komoly zenei koncerteknek és különböző fesztiváloknak is helyet ad. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Monakóban található Óceanográfiai Múzeum 1911-ben nyitotta meg kapuit, alapítása Első Albert nevéhez fűződik. Az épület háromszintes, melyben a legalsón kapott helyet a múzeum akváriuma, mely több mint 4000 halfajjal büszkélkedhet. A középső szinten bálnacsontokat, a legfelsőn pedig az óceánok élővilágát bemutató tárlattal ismerkedhetünk meg. Érdekesség, hogy a múzeum igazgatója 1957 és 1988 között Jacques Cousteau volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A szőlőkkel beültetett és erdőkkel borított Schwab-hegy a 19. századtól jelentős fejlődésnek indult. Megépültek az első villák, színészek, írók és művészek pihenőhelyévé, majd a városiak kedvelt kirándulóhelyévé vált. A megnövekedett közlekedési igény kielégítésére a Budai Közúti Vaspályatársaság már 1868-tól üzemeltetett lóvasutat, amely pályáját a Lánchíd Budai hídfőjétől Zugligetig építette ki. A vasútvonal építése az engedélyokirat 1873. július 3-án kelt kiadása után azonnal megkezdődött. A kivitelezési munkák irányítója a svájci származású Katri Szalész Ferenc volt, aki a ma is álló villáját a fogaskerekű vasút közelében építette. Az első szerelvény 1874. június 24-én délután 4 órakor indult útnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek. Karbantartás miatt rövidebb útvonalon fog járni a Gödöllői hév. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szerdai paksi atomerőműbe kihelyezett ülésen rendelte el a kormány egy dunai fenékküszöb építését az atomerőmű és Dunaszent Benedek között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm emeljenek a Duna vízszintjén, stabilizálva az erőmű hűtővízellátását. Magyar Péter közölte, napi 24 órás munkavégzést rendeltek el, a munkához Budapestről és Szentesről rendeltek ki katonákat. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ezért felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek, miután további apadás várható a Dunán. A szolgáltató közösségi oldalán azt írták, mindent megtesz a biztonságos ivóvízellátás fenntartásáért, de a tartósan alacsony dunai vízállás egyre kedvezőtlenebb körülményeket teremt. Hangsúlyozták, különösen fontos, hogy az ivóvizet elsősorban a mindennapi alapvető szükségletekre használjuk, és mellőzzük a nagy mennyiségű, nem létfontosságú vízfelhasználást. Hozzátették, Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet, ahol minden kérés ellenére tovább emelkedik a vízfogyasztás. Marokkóban többeket őrizetbe vettek azzal a gyanúval, hogy határsértésekre bíztattak másokat az észak-afrikai spanyol városok Ceuta és Melilla területére, közölte a Rabati belügyminisztérium. A tárca szerint a közösségi médiában felhívások jelentek meg egy újabb augusztus 15-i tömeges határsértésre. Július végén 80 ezer ember jutott be jogosulatlanul Ceuta területére, 83 ember meghalt. A menedékkérők ügye vitát váltott ki az Európai Unió külső határainak védelméről és Spanyolország felelősségéről. Karbantartás miatt rövidebb útvonalon jár a Gödöllői hév csütörtöktől augusztus 19-éig. A kimaradó szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Szombaton és vasárnap csak az Őrsvezértere és Cinkota között. A többi napon az Őrsvezértere és Kistarcsa között járnak szerelvények a H8-as vonalon. A munkák a H9-es Csömöri hév közlekedését nem érintik. Folytatódik a napos, szeles idő eső nélkül, főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei-tó 24 fokos. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Károlyi kert a belváros legrégibb parkja. A legenda szerint ez a terület sosem volt beépítve. Eredetileg főúri magánkert volt, és falak vették körül. Állítólag a környező lakásokat drágában árulták, mert onnan be lehetett látni a titkos kertbe. A területet, amely sosem volt még beépítve, 1932-ben nyilvánították közparkká. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Manci híd a II. Világháborúban lerombolt Margit híd helyére épített pontonhíd volt. Miután az eredeti híd megsemmisült 1944. novemberében, szükségessé vált egy ideglenes átkelő felállítása. 1946. májusára készült el a hajóhíd, ami a Lukács fürdő kertjéből a szigeten át a mai Radnóti Miklós utcánál érte el a pesti partot. Tervezője Mistét Endre volt, nevét pedig a fővárosiak humorának köszönheti. A világháború viszontagságai miatt a Margit hidat nem építették azonnal újjá. Az ostrom után közvetlenül csak a gáz és postai vezetékek átjuttatására készítettek a romokra egy kábelhidat. Az eredeti átkelő 1948. augusztus 1-jére befejezett felújítása után röviddel elbontották a feleslegessé vált Manci hidat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: És a reggeli express rovat mai vendége Erox Martini, énekes, a Sanremói Fesztivál Csillagai című koncert házigazdája és producere. Üdvözöllek a műsorban, jó reggelt kívánok!
2: Buongiorno a tutti, jó reggelt, sziasztok, örülök, hogy itt vagyok. Üdvözlöm a Szusztesten, kedves Klasszik Rádió hallgatók.
1: Nagyon köszönjük. Augusztus 22-én egy estére Budapestre költözik az olasz zene aranykora, az MVM Dóm színpadán életre kell a legendás Sanremói Dalfesztivál varázslatos világa. A Sanremói Dalfesztivál neve szinte egyet jelent, szerintem, vagy én ha jól tudom, az olasz könnyű zene történetével. Mitől olyan különleges ez a fesztivál, és hogyan sikerült elhozni Budapestre?
2: Kérem szépen, a Zen 37 év után a pályafutású Magyarországon. Megköszönni muszáj az összes rajongóimat, hogy elfogadta engem már 30 évvel ezelőtt. Ennek a tapasztalatok, hogy látom, hogy nagyon a magyar nép szereti az olasz zene. Pontosan gondoltam, hogy kellene már Magyarországon egy igazi este tárokkal, fesztiválos, hogy ez régi dálok, amit az ember tudjanak kicsi nosztalgiázni. És így gyakorlatilag történt az egésztük, hogy másfél évvel ezelőtt csináltam egy koncert Riz Levente, a Ricky Poverival, ahol sztár vendég voltam. Az is megszerveztem, és utána láttam, hogy fantasztikus egész este volt a közösség alig, akkor telengeni a Ricky Poveri a színpadra. És akkor ez a követője, meg a menedzser nagyon boldog, mindenki az egész stábja, a Ricky Poverinál nagyon jó érezte magukat, és akkor gondoltak, hogy na mi lesz a következő erőt, együtt dolgozunk tovább. Hát mondta neki, mondta, oké, túl korai most az egész mondom, mert először elveszünk ezt a pillanatot, majd meglátjuk a következőt. Mondta, oké, közben egy kávézásról Olaszország mellett gondolkoztam, meg egy kis nyaralás utána gondolkoztam, hogy igen, kellene csinálni valami nagyon-nagyon nagy. És megálmodtam az MVM Dómra olyan koncert stílusa, amit valószínű, mint az a Rémói Dalfesztivál. Csak a különbség, hogy mi nem csináljunk egy versenyt, mert az a Rémói Dalfesztivál, ez egy verseny. Amit meg az Eurovízió előtt megszületett, szóval ez nagyon nívosabb, mint egy Eurovízió. És akkor így gondoltam, hogy rakjunk össze ezt az este, amit igazán azok művészeket, akik nagyon maszkált az a Rémói színpadon régen, és hát úgy elhozunk Magyarországon, és ez így alakult terv.
1: Augusztus 22-én lesz tehát ez a koncert az MVM Dómban, na de hát kik lesznek itt, akiket hallhatunk, mert én azt gondolom, hogy az olasz zene és az életérzés az mindig is nagyon közel állt a magyar közönséghez, és nagyon szeretjük is, és én azt gondolom, hogy nagyon nagy az érdeklődés is már most, de azért hozzuk meg még jobban a kedvüket a hallgatóknak, hogy miért érdemes elmenni, kiket fognak ott hallani.
2: Akkor nagyon érdemes elmenni, mert ez egy nagyon szép, ilyen igazi, misztikus este, ahol a klasszikus dominál, mint a Morricone zenei, amit az Eda Sapiáról el fogja játszani, mint a Cinema Paradiso, meg stb. És szimfonikus zenekar fogja vezényelni ezt a hangulat, amit nyitjunk az este, és utána viszont lesz meg egy nagy tribute show, amit a Celentano. Celentano, a Diano Celentano sajnos Magyarországon soha nem volt. Azt képest az összesen olyan művészeket, mint Albano, Ricky Poveri, vagy Morandi, Toto Cutugno, stb. Celentano soha nem volt itt. És ez így megálmodtam, hogy muszáj szólni a Celentano zenebben az este, mint a Susanna, Azzurro, meg stb. Ez egy garantált show, amit fantasztikus lesz, és a másik veszteken, amit a Ricky Poveri előtt fogja nyitani a koncert, lesz előadva az új dálomat, meg megjelentett az új lemez, a Best of Aerox című Bácsami, Csókolj meg, az a Bácsami, és megjelentette meg a Bakelit lemez, az első Bakelit lemezem.
1: Ricky Poveri zenekar idén ünnepli a 60. születésnapját, és hát az elmúlt években ők újra nagyon nagy népszerűségnek örvendenek világszerte. Hogyan fognak itt ünnepelni?
2: Nem publikus meg, de mondjuk a dal, amit te gondolsz, ez a, az a meg a fiatalok is megnyertek a Sara Perchetti Amo. Igen, a Tio Confusione, Sara Perchetti Amo. Igen. És gyakorlatilag olyan meglepetés van a Ricky Poveri, hogy hatalmas nagy torta fog tudunk szolgálni a színpadon. És ünnepeljünk belül ez a 60 évforduló.
1: Az, hogy az est házigazdája vagy és producere, ez mekkora teher, mekkora kihívás?
2: Hát, ez nagy meghívás igazán, de közben nagyon megtisztelő, de közben szerintem megérdemlem, mert mint 30 éven itt élek Magyarországon, és minden elértem lépcső. Nem vittem el senkitől, nem kértem el senkitől, és így elértem a dolgai meg a karrieremet nagyon-nagyon élete lépcsőként. Én olyan művész vagyok, amit így születtem. Nagyon kiskorom, 12 éves kor már, persze van egy sztori, hogy egy köszönhetem az édesapámról, aki javította egy kis pianin, amit találtunk a lakásban, és akkor ott indult az egész életemet, meg a szerelem a zene iránta. De igazán tényleg én azt hiszem, hogy a nagy a feladatom, nagy a ter, nagyon szeretem precíz, pontos lenni a dolgai, amit lehetséges természetesen. Már nekem Magyarországon több előadásom voltam, több mint 8000 már előadásom van. Voltam már tapasztalataim, hogy vendég voltam például a Bécsben annó, amikor Demis Roussos és az Apostol koncert volt. Voltak meg másik koncertek, amit több ezerenek is voltak. Szóval igazán, amit majd tervezni fogom, igazán egy igazi unálom koncert. Nagyon nagy, amit sok rólam fog szólni. Azt, amit megérdemlem, remélem, hogy minden sikerül, hogy megterveztünk, de egy dolog mondhatom, hogy egy nagy grazie, vagy egy nagy köszönöm szívből, mondom a igazi barátaim, meg a rajongóimat, aki bíznak bennem, meg a titeket is a média, aki természetesen mellettem álltok, és remélem, hogy amíg élet leszek meg, ráadásul most volt is a születésnapom, gondolom és remélem, hogy ezt, amit a szívem ordom, és a zenei szerelem iránta, amíg élet meg egy darab is szeretném ajándékozni a magyar közönség meg szép események.
1: Sanremói Fesztivál csillagai című koncert augusztus 22-én lesz hallható az MVM Domban, és az autentikus és grandiózus hangzásról pedig
2: a Cinema Studio Orchestra, amit az Alex Nyers a karmester.
1: Én pedig utólag is nagyon boldog születésnapot kívánok, és azt kívánom, hogy teltház legyen ezen a koncerten, és mindenkinek.
2: Köszönöm, reméljünk legyen így.
1: Jó. Legyen így, köszönöm szépen.
2: Szia, szép napot!
1: Az elmúlt percekben Erox Martinit hallhatták, énekest a Sanremói Fesztivál csillagait című est házigazdáját és producerét.

Most pedig érkezem még néhány programajánlat. A Kard Magyar útja Magyar Kardok Magyar Gyűjtőktől. Erre a kiállításra hívom meg először a hallgatókat. Kevés olyan emblematikus tárgya van a magyar hadviselésnek, mint a szabja. A huszárok révén elterjedt kard típus azonban idővel sokkal többé vált egyszerű fegyvernél, a nemesi viselet presztízsértékű része lett. A VTM Vármúzeum új időszaki kiállításán a magyar szabják néhány, akár műalkotásnak is beillő gyűjteményekben fennmaradt példányait csodálhatja meg a közönség. A kardokat Lőrinc József, Tóth Sándor és Varga János magángyűjtők ajánlották fel a kiállítás számára, amely a BTM Vármúzeumban még egy hétig látogathatóak. És retro nap a Memento Parkban. Retro autók pöfögése, bakelitek recsegése, garázsvásár és elemlámpás séta a szobrok között. Augusztus 30-án a Memento Park igazi időképpé változik. A Memento Park különleges programmal mutatja meg, hogyan él tovább a retro a tárgyakban, zenében,

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Meleg nyári idő lesz sok napsütéssel. Fejlesztéseket kezdenek a Paksi erőműnél. Gyulai cukrászda készítette az idei országtortát. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a Paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, emellett Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudjanak a Duna vízszintjén. Az uszájuk egyike már a helyszínen van. A Mi Hazánk szerint az ellenzéki párt ötleteit hajtja végre a kormány a Paksi atomerőműnél. A tegnap hozott intézkedésekre reagálva úgy fogalmaznak, miközben Magyar Péter hétfőn az országgyűlésben még gúnyolódott Toroszkai László és a frakció köztársasági elnök jelöltjének, Tóth Máténak a javaslatain, végül pontosan az általuk említett lépéseket hajtja végre a kabinet. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány miatt. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint 6 milliárd 165 millió forintot biztosítanak kárelhárítás és védekezésre az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak a központi költségvetésből. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek, miután további apadás várható a Dunán. A folyó tartósan alacsony vízállása egyelőre kedvezőtlenebb körülményeket teremt. Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet, ahol minden kérés ellenére tovább emelkedik a vízfogyasztás. Jelenleg is tart a Hungarikum program keretében hozott korábbi döntések áttekintése. A program a mostani formájában nem maradhat fenn, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Hozzátették, hogy a jövőben a Hungarikum cím odaítélése politikai szempontoktól mentes, szakmailag megalapozott lesz. Kihirdették az ország idei kenyereit és desszertjeit. A pilisi pityókás lett a Szent István napi kenyér, míg az innovatív kategóriában a hosszú érlelésű magvető lett az első. Magyarország tortájának a gyulai bíborfehér elnevezésű erdei gyümölcsös mandulás túrós desszertet választották. A legjobb cukormentes torta pedig a szilvás diós fahéjas ízvilágú szilvafácska lett. Domborműavatással és díjátadóval ért véget az 54. Tokaji írótábor. Az áronapon a Millenniumi Irodalmi Emlékparkban felavatták a 250 éve született Berzsenyi Dánielről készült domborművet, illetve a 90 éve született József Attila díjas helyi író, Pap Tibor arcát ábrázoló alkotást. Ezután elismeréseket adtak át a humántudományok jeles képviselőinek. Országszerte napos száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyolfelhők az égen, nagy területen megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este általában 14-18 fok valószínű. Nagy tavaink 26 fokosak. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
0: Az NTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Malek Miklós, Elker Ferenc és Máté Péter díjas zeneszerző, karmester. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Én csokrom, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Csak nem ünnepi életműkoncertre készül.
2: Hát kedves Edina, igen, arra készülök. Szeptember 19-ére készülök. Na, most benne vagyok a munkában. Egyrészt mentálisan szembesülni abban, hogy ki vagyok én, vagy mi van, vagy mit kell ebből előszedni, mit lehet, mit érdemes, és talán, hogy mi az, amit elvárnak, ha egyszer az én dalaimról, vagy zenémről van szó. És igen, elindultam ezen az úton, és dolgozom. Dolgozom, és egy ilyen fura érdekessége van az egésznek, hogy na nem, mintha egy nagyon rendes ember lennék olyan szempontból, hogy minden szépen el van pakolva, hogy lélem van.
1: Nem olyan.
2: Ilyen szempontból nagyon is emberi vagyok. Úgyhogy most, amikor szeretném elővenni azokat a partitúráimat, amit nem találok, akkor nem tudom, hol van, és egy idő után nagyon ideges leszek, és akkor megkeresem a neten azt a dalt, és leírom a saját hangszerelésemet, képzelj el. Vagy a másik, hogy amiket nem találok, mert hát a rádió elment, a kottát elment, a kották elmentek, és mi itt vagyunk, és zenélünk. De ezt mosolyogva mondom, mert ez egy nagyon szíves teher. Hát az ember bosszankodik rajta, meg morog, de csinálja.
1: Igen, csak ilyenkor ott van az ember fejében az, hogy ez lehetett volna egyszerűbben is, ugye?
2: Ugye az mindig úgy van, ez az hosszú pályán tapasztalata, hogy egy dal, egy hangszerelés csak mindig arra a zenekarra szól a legjobban, ami a színpadon van. Ha hiányzik belőle egy, vagy hárommal több van, vagy nem tudom, akkor is működik, de igazából akkor működik, ha pontosan arra van kalkulálva és hangszerelve. Úgyhogy ebben kell foglalkoznom, és ez nekem, mint mondtam, ez egy szíves teher. És újra végigjárom azokat az utakat, amiket folyamatosan eddig. Az ember mindig tud rajta csiszolni. Mert ugye még ez úgy van kitalálva, hogy persze hát az embernek a mostani énem ma más, de azt megígérem, hogy nem fogok változtatni rajtuk. Tehát minden dal úgy fog elhangzani, ahogy annak idején megismert a közönség. Nem fogom kitekerni, átharmonizálni kék-kék
1: üzölni. Nem.
2: Hanem úgy, ez a szándékom, és remélem sikerül is.
1: De ilyenkor, mikor az ember előveszi a régi alkotásait, a régi műveit, akkor új füllel hallja egy kicsit, nem? Hiszen közben eltelt idő, hát nem minden nap foglalkozik vele, szóval, hogy még azt is el tudom képzelni, hogy olyasmiket hall meg most, amiket korábban nem.
2: Egyébként abszolút így van, de az embernek a félelme nem ez pontosan, hanem az, hogy cseng a mai füllel az, amit itt most 50 éves dolgokról beszélünk. Uh-huh. 40-50 éve a dalaim akkor születtek. Hogy akkor is a legjobb tudásom szerint igyekeztem megcsinálni őket, vagy létrehozni, meghangszerelni, és a felvételen közre működni, így vagy úgy, vagy akármilyen mindenségben. És a legjobb, ami éri az embert, ha visszaigazolja magát a dolog. És mai füllel hallgatva, és úgy érzem, hogy ott azért, ha nem is teljesen minden, mert van nincs, de rendben vannak a dolgok. Uh-huh. És lemerem írni újra, és elmerem játszani újra.
1: De egyébként korábban is említette az elvárás szót, hogy a közönség elvárásának megfelelni.
2: Amikor annak idején megírtuk a dalokat, hát ki a jóisten gondolta volna, hogy ezek évtizedeken keresztül...
1: Na, ugye?
2: Bocsánat.
1: Igen.
2: Bocsánat. Ezt megtapasztalni már eufória magában. Most ez nem azt jelenti, hogy reggel fölkerül, és verem a mellemet, hogy na Miklós, hát neked már van egy 50 éves forgalom. De az ember tudja a játszottságból is talán, hogy milyen dalai vannak forgalomban. Meg állandóan, mivel azonosítják. Talán nem is mindig ugyanaz, amivel jaj, de szeretné, de az már hozzánőtt az emberhez, és ez igazából rendben is van. És azokat nem nehéz kitalálnom, hogy...
1: És azokat nem lehet kihagyni sem,
2: nem,
1: az életműkoncertet.
2: Nem is akarom kihagyni. Igen. Inkább, és most ne vegye túlzásnak, inkább az a gondom, hogy igazából mit hagyja ki. Mert végül is a műsoridő véges, hogy abban, ha minden verzét és minden refrént eljátszunk, az bizony hosszú lesz. Most mielőtt idejöttem, már épp abban foglalkoztam, hogy úgy gondoltam, hogy összefűzök néhányat, egy csokorba, és akkor a daloknak, mint 5-6 dal egy csokorba, Mendinek, addig mondom Mendinek, mert a magyar kifejezését nem nagyon szeretem, az egyveleget. Bocsánat, valóban nálam ez máshová hat. No, Mendiben, és akkor minden dal megmutatja a legjobb részét, illetve az előadók és a hangnemi különbség az egymásba való folyamat. Egy szép nagy csokor lesz belőle, és igazából ezen a téren korábban is nagyon jó tapasztalataim voltak, és a televíziónak annak idején sok hasonlót csináltam tematikusan is, mondjuk olyan, ami csak a pénzről szólt, aztán meg olyan, amiről a mesékről szólt, aztán utána jöttek a hazai szerzők híres dalai összetűzve, és ezek nagyon népszerű jövettek a műsorban, és ha most nem tartom föl vele, csak érdekességképp mondom, hogy abban a televízió műsorban mindig, amiben készültek, mindig volt egy külföldi vendég. És a külföldi vendég nyilván hát ő zárta a retapot. És ezeknek az egyvelegeknek olyan siker lett a közönségnél, szép mentek várat, és meg kellett cserélni, hogy az utolsó előtti legyen a külföldi vendég, és mindig ebben zárták meg. Szóval hihetetlen ereje van, mikor összefonódnak a dolgok, és mindegyik a jó arcát mutatja, vagy az arcának a legjobb részét mutatja talán.
1: De ehhez érzék is kell.
2: Kétségkívül kell hozzá olyan szakmaiság, hogy az egyik dal a másikba érkezzen, ne a falnak, és onnan visszapattan vagyok a következő. egy durva hasonlata. Persze, kell hozzá ritmikai hűtlenet, ami harmóniai.
1: Na jó, hát ez mind megvan.
2: Az egész, hát már hány éve csinálom?
1: De ezt a Malett 80 életmű koncert és 50 éve csinálja. Van, megmondom
2: hány
1: én.
2: Hány éve csinálom szívesen, és hány éve gondolom azt, hogy még mindig tudom csinálni, vagy még mondani öttem valami, amit. Mert azt gondolom, hogy tényleg van. És akkor még nem beszéltünk a zenei lényen a másik feléről. Az én iker szívemnek a másik oldaláról. A szimfonikus zenéről. Ahová szinte törvényszerűen el kellett érkeznem, hogy annyit foglalkoztam és megbarátkoztam a hangszerekkel. Előbb-utóbb a mondani valóm is áttevődött a hangszerekkel. Mert hogy a verbális zene nagyon jó, konkrétan rámutat valamire, de a hangszeres zene éppen az óriási, hogy az egészről beszél egyszerre. Az egészről beszél úgy, hogy mindenkinek a saját történetét mondja, mégis ugyanazt. Ezt tudja. Most nem tudom, hogy ez eléggé bonyolult volt, vagy érthető.
1: Ez nagyon szép volt.
2: De egy szép hangszer szóló, ami megszólítja az embert, nekem azonnal gondolatot társít. Másiknál is, harmadiknál, a negyediknél is. Azok a gondolatok valahol a nagy kalapban egy helyről táplálkoznak, de egyére leosztva lehetnek mások és mások. És nincsen elmondva, hogy ez egy program, Most figyelj, most lépjük, de most megyünk ki. Na, ha most messzire mentem, elnézést, tehát lesznek szimfonikus pillanatai is ennek a koncertnek. Annál is inkább kiváló zenekar lesz, a Mendelssohn Kamara zenekar, akik én már többször volt szerencsén dolgozni, és ennek Kovács Péterig nagyszerűen játszanak. És a színpad egyik oldalán, a másik oldalán pedig a Catlin Group Singersnek a Big Bandje.
1: Ez igen. Na, kész.
2: Csupa profi zenész. Boldogság velük játszani.
1: Én és a középpontban ön?
2: Igen, remélem, hogy inkább a zeném. Én nem vagyok én ilyen.
1: Jó, hát hogy mondjam. Nyilván ön és a zenéje, de ez a kettő nem is külön választható.
2: Igen.
1: Ugye? Na, jövünk is vissza. Muzsikálunk egyet. Malek Miklós a vendégem.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Malek Miklós, aki Malek 80 életmű koncertre készül. Az előbb megkérdezte, hogy mióta is csinálja ezt? Hát mióta is csinálja ezt? Ugye lassan 50 éve.
1: Hát inkább 60.
0: Inkább 60 éve. Igaza van, hát miért mondom én ezt? Miért mondom én ezt, hogy 50?
1: Mert az előbb talán azt mondtam, hogy a dalaim 50 évesek, vagy néhány 50 évesek. A Gézának a dalai, mikor hívattak?
0: Hofi Gézáról van szó, ugye az ön barátjáról.
1: Cserháti Zsának, mikor Kovács Katinak, Zolának. Nem tudom, hogy igazából gyakorlatilag mindenki, és akkor ott vannak a színészek, mert mondom, hogy ez a pályám, meg az, hogy ilyen széles mergyén tudok menni, hogy megtapasztalhattam az 100 zongorától kezdve az összes zenei formációt, ami létezik, trió, kvártet, szextet, nem sorolom, monozenekar, nagyzenekar, kórus, hogy ezen belül az összes lehetőséget, ennek az alapját, hogy rakódik össze, hogy néz ki a színpadon, hogy néz ki a stúdióban, ki mennyit dolgozik, törődik, gyötrődik vele, mire részeljön, és mi az, ami az egésznek a kulcsa, az, hogy folyamatosan gyakorolni kell. Tehát ezt nem lehet abba hagyni, ezt nem lehet adni. Valamelyik esetemre visszatérve, valamelyik részét mindig csinálnom kell, olyan belső kényszerré vált ez az egész, hogy de ezen az úton pontosan ez a szerencse, hogy ennyi mindent megismerhettem, és ezeken keresztül azt a sok jó zenész, a sok jó előadót, akár csapatban, akár szólóban, de mondhatom a színészeket, akik egészen másképp működnek, mint az énekesek. És az énekesek, megismerettem azt a szülőszobát, amit úgy hívunk a stúdió. Ahol kigyúlod a piros lámpa, és akkor na, tessék, te jössz, várunk. És akkor zavarban van az ember, de még mennyire, hogy zavarban van, minden baj van, a sötét, világos kell. És akkor mégis valahogy közelébe vinni őt a dolognak, úgyhogy ez megoldódjon, ez, és előjöjjön ő belőle. Ezt is megtapasztalattam a stúdióban, miközben magam is százszor átértem, hogy de mondjuk nem reszketett a hangszer a kezemben, de nagyon kellett, és azóta is mindig nagyon készülök el. Tehát, már nem engedném, de soha nem engedtem, de majd végképp, hogy oda menjek felkészítetlen ő. És csak blöfföljek. Annak ellenére, hogy elfogadtak, mint zenészt, elfogadtak, mint szerzőt, karmester, stb.
0: Az élete során mi indukálta a különböző területeken, különböző műfajokban való megjelenést?
1: A változásokat egyrészt a saját szakmai haladásom, hát mindenki dallal kezd. Azt szól az emberben a dal. Először valamilyen dallam, valamilyen töredék, és azt próbálja összerakosgatni. Mára tudom, hogy egy fontos dolog van, hogy amikor a kis töredék megszületik, akkor legyen valami, mögötte valami indulat, vagy valami érzelem, vagy valami nem tudom micsoda. Mert mire összerakódik, és előadásra kerül, ha itt nincsen benne, akkor hogy várom azt, hogy legyen a hallgató számára. Akkor sincs baj, akkor csak egy jó gyakorlat. Szóval a dallal kezdődik minden, és a hangszerrel. Egyrészt, ahogy az ember hangszeresen fejlődik, ugye a zenei irodalomnak is egyre feljebb lévő, vagy gazdagabb részét kezdi megismerni. Szerzőként tologatja hangot erre, arra, amarra. Nem mondom, hogy rögtön megy, de hogy megy. De hogy megy. Mind a deszburkál, akinek megy egybe, senkinek. És igen, és ez a szakmai fejlődés hozta, hogy a hangszereket megismertem, ahogy nekem is megszólalt az, ahogy eddig csak ábrándoztam és néztem a másikére, vagy hallgattam, hogy beleláthattam, belehallhattam, és ez vitt előre egész odáig, hogy én is megpróbálom. És akkor szép lassan nekem is kezdtek működni. Igen. És mindig jött hozzáadott, és ebben tényleg nagy segítség volt az, hogy olyan lehetőségem volt. Ha dolgozni akarsz, akkor dolgozzál. Ez volt a rádió.
0: És ez egy alapvetés volt akkor?
1: Hát nem voltunk sokan. Egy kezemmel meg tudom számolni, hogy hányan, mert ezt a munkát, hogy mondjam, ez nem olyan, hogy most 2-3-ig csinálom, aztán meg 6-7-ig. Ez folyamatosan együtt ír az emberrel, legalábbis benne. Tehát mindig van egy szekunder hátsó vonal, amit ha beszélgetünk is, mögötte valami totyog, és az a jó.
0: Mert akkor nem hagyja nyugodni, és inspirálja a továbbképzést.
1: De még mennyire? Hanem, ha éppen benne vagyok a munkában, akkor készíti a variációkat. Én, ha akarom, hanem mindig visszahallom, és mindig egy más variációt mutat, és tudom, hogy nem. És akkor megyünk tovább. Szóval ez a fejlődés volt, ez egy törvényszerűség, hogy el kellett jutni oda, hogy a nagyobb formációk is megszólaljanak. És az a vágy, hogy én nagyon szerettem volna, ez egy olyan kihívás volt egész életemben, hogy nekem is megszólaljon. És megfejtsem, hogy működik a vonos zenekar. És akkor nagyon jól jöttek a Bee Gees-ek, és a Bee Gees-eknek a profin hangszerelt vonós háttere. Igen, és akkor aztán erre kezdtem nyitni. Közben ugyanakkor jött velem a rock zene és a rock and roll is megszólalt, és a jazz rock is megszólalt. Szívesen bejártottam a hangszeremen jazz rockot, de ez meg vonzott. És az iskolában tanultak alapján, majd az összhangzattan maga kicsit megfejtése révén, és az, hogy az ember zongorán komponált, az is vita felé. Majd figyelje meg, hogy nagyon sok nótán hallatszik, hogy ez gitáron komponálták, vagy zongorán komponálták, vagy úgy rakták össze téglánként számítógéppel. Na, szóval el kell jutni ide, és igen, mindig meg kellett tudni magam győzni erről. És ez az alkotásnak az egyik alappillére, hogy az első pont jó, ebből ki lehet indulni és tovább, oda mindig vissza lehet menni és menjünk tovább. Uh-huh. És akkor persze néztem a többit, hallgattam, hogy szerencsére jó vallásommal a befogadás könnyebben ment, vagy gyorsan ment, úgy is mondhatom. És azt eljutottam odáig, hogy egy különös szituációból kifolyólag én lettem a karmester 35 évvel ezelőtt, mert annyi kottát küldtek, hogy valami tévedés volt. És akkor egyszer rájöttem, és az idén rájött, hogy szót fogadnak, hogy nem úgy, hát ez nem egy olyan karmesterség. De tudja, amikor kiszáll a dob, és nincsen ritmus, amikor töröd egy-két H4-et, hanem minden szabadon van, ott azért másképp történnek a dolgok. De azok a muzsikusok nézik az ember kezét, és pontosan úgy játszanak. Ez óriási. Az egész dolog működése óriási. És ez most már egy kicsit messzebb nem mutat, hogy jön össze ez a társaság, hogy adja hozzá mindegyik a magáét. És hogy lesz ebből az a mű, vagy annak a műnek egy változata. Vagy akár a sajátom. És akkor az hogy áll lábra.
0: És abból szintén a saját művéből is lesznek majd részletek az életmű koncerten.
1: Lesz egy vonos zenekari darab, és lesz hangszerszóló. Hangszerszóló, és a egyik hangszerszóló, a szívem kis csücske, a Léna nevű unokám fogja játszani. Léna nagyon tehetséges egedős. Tehát,
0: és hány éves Léna?
1: 15.
0: 15 éves?
1: 15. Már van saját tónusa, tehát ha meghúzza a hangszert, akkor érződik. De nem kényszer. Nálunk a családban egyébként semmi ilyesmi nem kényszer.
0: Csak mégis megnyilván.
1: Azt kell csinálni, meg azt kell csinálni. Nem. Egyszerűen megérkezik oda, és akkor játsza. És másik hangszerszóló is lesz, Fekete Kovács Kornél, Iván a trombitás, Amirá Sárpi a csellóval, és én magam a zongorával is. Bonos zenekar. Ez egy nagyon szép pontja lesz a énének. Egész másféleképpen beszél ugyanarról, mint amiről majd a Léna, szóval hangszerszólója, az én zongora kísérletem, vagy amiről majd a vonos zenekar. Igen.
0: Hát ez a szépsége, ez a lényege. Jövünk vissza Malek Miklóssal.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Meleg nyári idő lesz sok napsütéssel. Fejlesztéseket kezdenek a paksi erőműnél. Gyulai cukrászda készítette az idei országtortát. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, emellett Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudjanak a Duna vízszintjén. Az uszályuk egyike már a helyszínen van. A Mi Hazánk szerint az ellenzéki párt ötleteit hajtja végre a kormány a paksi atomerőműnél. A tegnap hozott intézkedésekre reagálva úgy fogalmaznak, miközben Magyar Péter hétfőn az országgyűlésben még gúnyolódott Toroszkai László és a frakció köztársasági elnök jelöltjének Tóth Máténak a javaslatain, végül pontosan az általuk említett lépéseket hajtja végre a kabinet. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány miatt. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint 6 milliárd 165 millió forintot biztosítanak kárelhárítás és védekezésre az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak a központi költségvetésből. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek, miután további apadás várható a Dunán. A folyó tartósan alacsony vízállása egyelőre kedvezőtlenebb körülményeket teremt. Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet, ahol minden kérés ellenére tovább emelkedik a vízfogyasztás. Jelenleg is tart a Hungarikum program keretében hozott korábbi döntések áttekintése. A program a mostani formájában nem maradhat fenn, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Hozzátették, hogy a jövőben a Hungarikum cím odaítélése politikai szempontoktól mentes, szakmailag megalapozott lesz. Kihirdették az ország idei kenyereit és desszertjeit. A pilisi pityókás lett a Szent István napi kenyér, míg az innovatív kategóriában a hosszú érlelésű magvető lett az első. Magyarország tortájának a gyulai bíborfehér elnevezésű erdei gyümölcsös mandulás túrós desszertet választották. A legjobb cukormentes torta pedig a szilvás diós fahéjas ízvilágú szilvafácska lett. Domborműavatással és díjátadóval ért véget az 54. Tokaji írótábor. A zárónapon a Millenniumi Irodalmi Emlékparkban felavatták a 250 éve született Berzsenyi Dánielről készült domborművet, illetve a 90 éve született József Attila díjas helyi író, Pap Tibor arcát ábrázoló alkotást. Ezután elismeréseket adtak át a humántudományok jeles képviselőinek. Országszerte napos száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyolfelhők az égen, nagy területen megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este általában 14-18 fok valószínű. Nagy tavaink 26 fokosak. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, Malek Miklós, a vendégem Erkel Ferenc és Máté Péter díjas zeneszerző, karmester, aki éppen állítja össze a Malek 80 életmű koncert programját. Nem tudom, hogy hol tart, 5 órás lesz a koncert, 6 vagy 24?
1: Hát nem lehetne 7-kor kezdeni, aztán 10-kor be kell fejezni, tehát minden esetre. Igen.
0: Hát van egy korlát sajnos.
1: Talán a hosszabb koncertek közül való lesz. Aki eljön, nem jár rosszul, mert zenét fog hallani. Igen,
0: ez egészen biztos, és nagyon változatos lesz ez a koncert.
1: Igen, remélem egyrészt, hogy a dalok, a hangszerszólók és hát az előadók, ami manapság nem van egyszerű egyeztetni az előadókat, már mindenki fél évre meg még messzebb törtögeti a naptárját, ha van mire, de mégis sikerült úgy összeholni, hát egyrészt a két zenekart, a Mendezon kamerazenekart és a Katlan Klub Big Bandet, és hát a fellépők közül elsősorban az öreg harcostársa Solymos Tóni, muszáj, nem hogy muszáj, hanem ha van kötelező, akkor a Tóni az, hát akiben sok évet hoztunk le együtt, és sok sikert, sok problémát megtapasztaltuk a zenekari élet minden csinyát, mindjárt. Igen, lesz. Igen. Jön a Csonka Bandi, igen. Jön a Kocsis Tibi. Kocsis Tibi énekli azt a dalt, ami a Macskafogó 2-nek a végén van, a zárodal, ez ami kell, amit annak idején a Miklós énekelt. Most ott lesz mentor és mentorátja együtt. Igen, és akkor jön a Fekete Kovács Kornél, a Mirás Árpincsel is ketten játszanak. Ugyan, akkor hát fellép a lányom természetesen.
0: Marek Andrea.
1: És igen, és duett is lesz. És fellép a legkisebb unokám, Lokman Léna, hegedű, hát mondjam, ott tart, nem akarom nagyon megdicsérni, majd inkább, de igen, ugyanem, hogy már színpadra élet ahhoz, hogy megmutassa a játékát. Igen.
0: És de hogyan kapcsolódnak játék. Önök zeneileg? Tehát hát, nagypapa és unoka.
1: Ugyan, a mi házunk, hogy valamilyen ilyen búvárharang alatt van, mert nem tudom, ilyen védőálló alatt, hogy nem megy el onnan a zene, komolyan mondom. Ott már annyi sok jó dolog történt, és annyi mindenki ment el onnan boldogan, hát ott a 3-4 szakma megfordult már. Most főleg az én időmben beszélnek. Amikor, de mostanában is, hisz a feleségem tanít, és a növendéknek a tucatjait, tehát a színpadi kísérte sikerre. És itt lesz egy trió a növendékei közül, amelyik ezt a bizonyos összefogott dalcsokrot fogják énekelni, és azt gondolom, hogy sikerük lesz bele. És akkor, de igazából, hogy igen, nem, és akkor már gondolkodom, hogy kit hagytam ki, és majd lesz egy meglepetés is.
0: A meglepetés azért meglepetés, mert nem mondjuk el, ugye?
1: Nem mondjuk, lesz egy meglepetés, úgyhogy teljes lesz a család, inkább azt mondom, a család jelenléte.
0: Hofi Géza alakja,
1: hogy... Hát köszönöm, hogy említi, hát a Géza nélkül nincs koncert. A Gézával is összenőtt az életem, a szakmai életem is, a hétköznapi életem is eléggé. És nemrég volt egy sorozat a Géza 90. évfordulója a születésének, a Katlan Klub Singers gondolásában, és 5-6 előadás volt a nagyvárosokban, és nagyon nagy sikerrel. És írtam oda is egy új dalt. Hosszú ideje nem komponáltam dalt, de ennek a csapatnak érdemes. Ők egy nagyszerű csapat, és nagyon nagy sikert adtunk vele. De ami még ettől is egy kicsit inkább érdekesebb, hogy Géza is jelen lesz, Hofi Géza is jelen lesz. Egy kivetítőn lehet látni és hallani a hangját. És a kísérletet majd én játszom zongorán hozzá. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép és mély pontja lesz az előadásnak.
0: Ugye önök nem csak szakmailag kapcsolódtak, hanem barátok is voltak, mély barátság kötötte össze önöket. Mi volt ennek az alapja?
1: Az együtt felnövés. Az együtt, amikor egészen senkik voltunk, és néztünk előre, és szerettük mindannyian a nagy zenekari hangzást, a Big Bandet, a Sammy Davis, meg én is szerettem a swinget. és néztünk, és beszélni, és tervezgettük, hogy jaj, így lesz, majd ha így lesz, majd ahogy lesz, meg ahogy lesz. És neki is 150 forint volt a gázsia, meg nekem is. Igen, és játszottunk Balaton körül. És aztán egy kicsit elváltak az útjaink, utána a Géza, amikor első alkalom a zenére volt szükség, akkor megint szólt, hogy gyere Mikik, segíts. És akkor még a mikroszkópon született, hogy elszoktam, te elszoktad.
0: Emlékszem rá, aztán, igen.
1: Hát én valahogy úgy vettem ezt a pontot, de a közönség úgy énekelte hibátlanul. És utána ez a zenei kapcsolat megmaradt, de megmaradt a családi kapcsolat is. Úgyhogy a Mária, a feleségem, ő egy nagyon nevetős, aranyos típus, és a Gézát nagyon inspirálta. Ha volt valami mondani valója, képes volt azért eljönni, hogy be se jött, csak a kapunál megállt, és elmondta a Marinak a tervezet valamiért. Kész. És a Mari még most is kacag. Most is kacag. Na jó, van szabasztott, és már el is ment. Ő volt az egyik ilyen alanya.
0: Tesztalany volt, ugye?
1: Tesztalany volt, igen. És hát persze, igen, többször voltunk együtt. És aztán hát valahogy a sikereink is összekovácsolódtak. Valahogy a kevés ember közé tartoztam az életébe, akinek hallgatott a szavára. Vagy aki megtalálta azt, hogy milyen az a valami, ami az ő szájából, nem próza, zene, jól jön ki, vagy jól hangzik, ismerve az ő zenei lelki világát. Ránézem, hogy elhomályosul a szeme, ha behúzik a vonó zenekar, vagy igen, hogy ezt talán valamennyire sikerült megfejtenem, és a Szenes Ivánnak pedig a szövegi részét, hogy ez együtt, hogy minden alkalommal lennett. Igen, úgy gondolom, hogy itt sikerre végeztük a dolgunkat, és ezért is maradtak meg a dolog. Komolyan, ezt én otthon ülve dolgozva nem tudom fölmérni. Nem tudom fölmérni, mert nem vagyok nap mint nap fellépő ember, és már maga az a tény, hogy kimegyek a színpadra, és szeretettel fogadnak, na, az is néha újdonságnak. Bocsánat. Egy kicsit. Na, mondom, nem vagyok mindennapi fellépő. De hogy eljátszva a kiöregedett vadászkutyát, vagy ezt a másik dalt, hogy ilyen hatása van most is, hát, na, komolyan. És akkor csak nagy csönd van utána. Akkor megint az ember megtapasztalja, hogy mi is az a katarzis. Ami, hogy mondjam, igazából csak egy változata van ennek. A mély csönd és a hirtelen nagy taps. Az innováció. Ez az. Ez minden alkalommal ilyen volt.
0: Jövünk vissza. Malek Miklós a vendégen.

0: Ez az Intermezzo, szeptember 19-e, ez a Malek 80 életmű koncert dátuma. Malek Miklós itt ül velem szemben, szerintem már akár egy-két héttel később sem lehetett volna őt behívni ide a stúdióba, hiszen akkor már annyira ennek a blázában ég, az ember nem nagyon tudott kiszakadni. Nem?
1: Nem, sok háttérmunka van ebben. Aha. És én még mindig ott tartok, hogy arra zenekarra tűnnem, mondjuk a színpadon van. És ez sok a kotta része, a kotta grafika, nem akarok erről sokat beszélni. Ez mindennapi sok munka. Nem feltétlen a komponálásra összefüggő, de hát, hogy szép legyen. Igazából olyan kottát adok oda, amiből én is szívesen játszanék, de rosszabbat nem. No, ez a része. A másik része, hogy a fellépők.
0: Na, fellépők.
1: A fellépők.
0: Ugye valakit kihagytunk az előbb.
1: Kihagytuk. A Miklós filmet.
0: A Miklós.
1: A Miklós filmet kihagytuk, és hogy igen, hogy annak idején énekelte a Macskafogónak a vége dalt, és mikor fölhívtam, és mondtam neki, hogy tehát ezt kéne kérni, azt mondja, hát papom már azt mondja, hogy ebből kinőttem egy. Kinőttem egy kicsit, hogy előre. Úgyhogy most mondtam azt, hogy ezt a Kovács Ibi a Kocsis Tibi fogja énekelni, de azt mondom, hogy én inkább csinálom, én zongoráznék inkább most, és akkor valamelyik dalodból csinálnék egy ilyen persziflát, vagy viszont nagyon jó, nagyon jó. De azért részt vennék benne abba a bizonyos duettbe, amit a Andreával énekeltünk, a Mama dalt, és annyit azért még mondok előre, hogy az a Mama dal duettből egy trió lesz, mert közben már Andrea is Mama, már neki is van, aki énekelje, úgyhogy igen, és itt talán egy érdekes

0: Ez nő, saját magában sikeres. Akkor a fiam, aki zeneszerző és producer, és az egész audio világnak és a mai, hogy mondjam, a mai hangrögzítésnek, a mai lehetőségeinek, és csak a Jóisten tudja, hogy milyen messzire jár ezen a téren már, és elfogadják őt mindenütt, amire jár. És akkor a sorban ott vagyok én, hogy szerző karmester.
1: És az unoka?
0: És az unoka. És az unoka, aki hegedű művész lesz szerintem, de ezt most csak zárójelben mondom, mert talán még nem akarja, hogy ennyire tereljen. De, és ott van a másik két unokám, akik szintén zeneileg jól állnak, ha hiszem a kérdésé, az trombitál. És kín. Bécsben egy hatalmas fúvózenekarban játszik, ahol ott annak nagy kultúrája van a rezezenekaroknak, és onnan a legidősebb, aki ugyan a hajómérnök, de ott a perkasent még le nem teszi egy nap. Sőt, a legkisebb emberkének is már kopog. A dédunokamnak is már kopog, és már zongorázik neki. De egy ilyen, ha ez egy terhelség, akkor ez egy nagyon szívesen cipelhető terhelség. De tényleg néha eltűnődöm rajta, hogy igen, lehet, hogy a sors kegyeltjei megyünk ilyen szempontból. Hogy ez rátelepedett a házra, valahogy ott van valami védőhokúra, és ez védi, tehát a zene ott van. És aki oda jön, az mindig egy kicsit elvész belőle.
1: Úgyhogy marad is.
0: Hogy igen, valahogy nem fogy el, vagy valahogy mindenkibe benne él a változatlanul felfedezés, meg a rájövés öröme, vagy a megértés szükséges, vagy a zenejtén. A másik véleményének az elfogadása, az alkalmazkodó képesség, ez a zenészeknek, vagyis általában kiterjeszthetjük szélesebb körbe is, ez egyik legnagyobb adottság, hogy ne csak úgy tudjam eljátszani, ahogy azt én gondolom, hanem esetleg, hogy a másik kéri. És akkor nem ágálok, hanem úgy is. Ez csak a paletta szélességét jelenti, nem feltétlen oda egy oldalúságot. Tehát valahogy ezen a téren sikerült megőrizni a nyitottságot. És ilyen szempontból szerencsés vagyok, mert a problémám van, akkor fölém a fiamat is megkérdezem, hogy van még az, várjál, küldd el inkább, megcsinálom és visszaküldi.
1: Könnyű önnek.
0: Nagyon könnyű, igen. Ha most végignézem az egészet, tényleg mosolygok, de igazából igyekszem megtenni, hogy és a feleségén egyetemben, hogy összetartjuk ezt a kört, hogy igen, hogy mindenki felé megértőleg, mi akkor is az ember marog, meg rosszul esik neki, akkor is megértőleg, akkor is meghallgatom. Tudom, hogy nem úgy van, ő is már ki fogja gondolni, de ez nem a mérhetetlen bölcseletnek, vagy bölcsességnek a jelenléte bennem.
1: Hanem az elfogadás.
0: Én is csak egy ember vagyok, ugyanazokkal a problémákkal küzdök ezen a téren. És ez az egész művész pálya meg különösen érzékeny erre. Itt aztán a pacekba direkt bemondani a legkellemetlenebb. Az embernek be kell csomagolni a véleményét, de annak mégis olyannak kell lenni, hogy az csak elgondolkodjon a másik rajt, és tényleg javítson rajt. És ez már ezerszer visszaigazolódott, hogy ez. De hát ez tulajdonképpen a stúdió munka is ugyanez. De amit mondtam az elején, nem lehet rászólni direkt a másik, hogy hamis, nem készültél fel? Nem. A békét fenn kell tartani, és még előre kell vinni őt. Mielőtt nagyon megdicsérném magunkat. Ugyanúgy szeretjük a zöld a főzeléket, és a rántós húst.
1: Tényleg?
0: És a salátát, igen, tehát ilyen emberi dolgai. És vannak, és esténként a vörösbort, igen.
1: És látja, azért ez nem csak a háztól függ, mert azt mondta az előbb, hogy van valami védőháló a házon, hanem a benne lakókon.
0: De nem tudom, de értem, oda-vissza talán azért is lettünk mi is ilyenek. Aha. De tényleg a zene az rátelepedett, köszönhetően a Marinak, köszönhetően nekem, aha, mert hát én, ahogy dolgoztam, ott mindenki hallotta a hám.
1: Igen.
0: Nem volt egy külön szobám. Meg,
1: hát a ház az szimbolizálja ezt az egységet.
0: Hát szimbolizálja ezt az egységet.
1: Igen.
0: És ilyen szempontból is jó ott lakni.
1: Hát ott lakni is jó, ott meg lakni. Jó lesz majd a színpadon is.
0: Arra gondolni, hogy aránylag egyenes út megy.

0: a BKK-hoz, szeptember 19-én.
1: A Budapest Kongresszusi Központban.
0: Igen, ahogy létrejön ez a koncert. Igen, előre is köszönöm mindenkinek, aki keményen dolgozik érte, mert igazából nekem egyetlen szponzorom van a közönség.
1: A legfontosabb.
0: A legfontosabb. A legfontosabb. A díjaimat is mind ők adták nekem, a szakmai díjakat is. Tehát ők a legfontosabbak. Így van, és remélem, hogy eljönnek 19-én. Várom őket szeretettel.
1: Én biztos vagyok benne. Ott is lesz egy képzeletbeli ház, igen, aminek a középpontjában a zene.
0: Igen, már gondolatban épül.
1: Na, épüljön csak. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm.
0: Én is köszönöm.
1: Malek Miklós volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Meleg nyári idő lesz sok napsütéssel. Több milliárdos keretet biztosítanak az aszály miatti kár elhárításra. Nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzési adatok. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány miatt. A magyar közönyben megjelent határozat szerint 6 milliárd 165 millió forintot biztosítanak kárelhárításra és védekezésre az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak a központi költségvetésből. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek, miután további apadás várható a Dunán. A folyó tartósan alacsony vízállása egyre kedvezőtlenebb körülményeket teremt. Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet, ahol minden kérés ellenére tovább emelkedik a vízfogyasztás. Környezetvédelmi vizsgálat indult Almás fűzítőnél a Vörösiszap tározó alatti Duna szakaszon. Horgászok vették észre, hogy az alacsony vízállás miatt több helyen barnás színű, szokatlan szagú anyag tört fel és keveredik a Duna vizébe. A szakemberek a helyszínen csak nem 30 mintát vettek, hogy minél pontosabb képet kapjanak a víz és a feltörő anyag összetételéről. A térség korábban mocsaras, lápos terület volt, és felmerült, hogy az onnan származó szerves anyagokban gazdag víz okozhatja a barnás elszíneződést. Egy dunai fenék küszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a Paksi Atomerőmű és Dunaszent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, emellett Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudjanak a Duna vízszintjén. Az uszályok egyike már a helyszínen van. A Mi Hazánk szerint az ellenzéki párt ötleteit hajtja végre a kormány a Paksi atomerőműnél. A tegnap hozott intézkedésekre reagálva úgy fogalmaznak, miközben Magyar Péter hétfőn az országgyűlésben még gúnyolódott Toroczkai László és a frakció köztársasági elnök jelöltjének, Tóth Máténak a javaslatain, végül pontosan az általuk említett lépéseket hajtja végre a kabinet. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. Az adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A cél, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni. Aranyérmet nyert Kós Hubert a 200 méteres hátúszásban a Párizsi úszó Európa bajnokságon. Az olimpiai és világbajnok továbbá bejutott a 100 pillangó döntőjébe is. Bronzérmet szerzett Milák Kristóf 100 méteres gyorsúszásban, Sárkány Zalán pedig 800 méter gyorson. Országszerte napos száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyolfelhők az égen, nagy területen megélénkül észak-keleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este általában 14-18 fok valószínű. Nagy tavaink 26 fokosak, átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten mától a Budaörsi úton buszsávot alakítanak ki egy rövidebb szakaszon a Villányi út előtt a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Budakeszi úton a város határ közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra, Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. A Budakeszi úton közlekedő BKK autóbuszok az Országos Korányi Intézet megállóban nem állnak meg Budakeszi felé. Mától visszaállt az eredeti forgalmi rend a 20. kerületben a Virág Benedek utcában az Alsó Határút és a Pacsirta utca között, de folytatódik a felújítás a Köves úton, ezért az Alsó Határútnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással. Sávlezárásra kell készülni a Kőbányai úton befelé a Pongrác útnál, mert javítják a gázvezetéket. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 8. kerületben a Szerdahelyi utcában a Mátyás térnél, mert átépítik a csatornát. Útszüklet nehezíti a közlekedést a 9. kerületben a Jókai utcában a Határútnál vízvezeték javítása miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották. Most pedig kezdődjön a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
3: Nagyon nagy szeretettel kívánok jó reggelt minden kedves Nyitány hallgatónak. Üdvözlöm Önöket, augusztus 13-a csütörtök van, milyen szerencse, hogy nem 13-a péntek, és milyen nagy szerencse, hogy a 9,5 millió hegesztő szemüveg fogyasztó országában élünk, úgyhogy remélem, sőt láttam is annak nyomát, hogy tegnap nagyon élvezték a részleges napfogyatkozást, és remek képek készültek. Természetesen a biztonsági előírások betartása véget, után és nyomán, és természetesen a biztonságra föl kell hívnom, egész nyarunk erről szól a figyelmet. Egy picikét jobb idő lesz, egy picikét elviselhetőbb idő lesz, de azért egyrészt autóban nem hagyunk senkit, másrészt pedig az UV-sugárzásra nagyon is ügyelünk ezen a jeles napon, amikor a klasszik Nyitányban foglalkozunk szépségekkel, felfedezett szépségekkel, illetve hát harcos szépségekkel kezdjük, és ez utóbbiakkal itt a reggeli Expressben 7 óra 27 perckor, amikor egy remek kardos kiállítást ajánlok, nem csak a fiúk figyelmébe. A Kard Magyar útja, Magyar Kardok, Magyar Gyűjtőktől című időszaki kiállítást tekintető meg még augusztus 24-ig a Budapesti Történeti Múzeumban. Igenis létezik Magyar Kard, igenis van nekünk mire büszkének lenni, és igenis megmagyarázható, hogy az emberélet kioltására is alkalmas fegyver hogyan lehet. Egyrészt művészet, másrészt művészettörténet, harmadrészt pedig valamiféle ilyen elméleti gyönyörűségünk, vagy megbeszélni valónk. Segít majd rajtam B. Szabó János történész, tényleg nagyon jó és remek válaszokkal, és ez tényleg egy remek program lesz majd odafönt a Budapesti Történeti Múzeumban. 8 óra után pedig egy jóval nagyobb kirándulást javaslok mindenkinek. Irány Leányfalu, a Ravasz László Emlékház, Hazaköltözött képek címmel, tulajdonképpen Móricz Zsigmond és hozzátartozói és csatolt részei láthatók Leányfalun. A lényeg, hogy Kálmán Kata fotográfiái ezek, amik idáig hát polcon, fiókban nyugodtak, de végre egyrészt irodalomtörténetileg, másrészt hát ugye fotótörténetileg, és ne felejtsük el az időpont 1937-től 42-ig, tehát szociótörténetileg is, meg történelemtörténetileg, tovább nem ragozom, nagyon fontos képek. Amik szólnak a Móricz családról, amik szólnak Leányfaluról, amik szólnak az akkori időszakról, és persze Kálmán Katáról is, akit jobban megismerhetünk, majd Medve Mihály, a magángyűjtemény tulajdonosa és a kiállítás kurátora hangjaiból. Aztán pedig lapozás jön, mert hát zajlik a nyári Margó Fesztivál mától. Balatonfelvidék, Káli medence, tessék belőni, hogy a mai M7-es sorban állás mi értelmet nyer. 15. évada ez már a Margónak, itt a Salföldi nyári Margó Irodalmi Fesztiválon, hogy pontos legyek, és nekem nagyon nagy tisztesség és nagyon nagy tisztelet, hogy Valuska Lászlóval, a Margó Fesztivál alapítójával és ennek a fesztiválnak az igazgatójával beszélgethetek, mert hát nem mondtam igazat az elején, itt nem csak lapozás lesz, hanem rengeteg zene, aztán Kemény Zsófi Egy életem című előadása, Fehér Boldizsár stand-up estje. Szóval az olvasásban nincs szünet, meg nálunk sincsen szünet, a sok embetű azért zavart meg, mert mindig beszoktam csapni Önöket Vivaldival. Most kivételesen eltaláltuk, ez a négy évszakból a nyár harmadik tétele a Liszt Ferenc Kamara zenekartól. Úgyhogy mindenki hátradőlhet, ne megnyugodhatna. De hát itt az ideje a szellőztetésnek, a locsolásnak, a kutyasétáltatásnak, kell írni a gyereknek, aki táborban van, és közben persze hallgatni minket könnyedén és nyugodtan augusztus 13-án, csütörtökön reggel.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Ha a gondolatébresztés előtt táncolni támadt volna kedvük, az egyáltalán nem véletlen, hiszen nagyon nagy részben ez Erkel Ferencnek köszönhető, a Bánkbánból egy jó kis csárdás részt hallhattak, de nem táncos kedvem van, hanem ünnepi kedvem van, hogyha az útravalóról beszélünk. Ilyenkor vagy mostanság a legjobb és leginspirálóbb utazásos idézeteket gyűjtöttük össze, ezek biztosan elgondolkodhatnak mindenkit az utazás valódi értékéről, pláne hogy nyár van, meg vakáció és egyéb az élettel kapcsolatos tanulságokról. Na ide bekapcsolódnék, meg megmondtam, hogy ünnep is van. 90 éves idén, hát majd december 1-én, de addig is jó egészséget kívánunk Müller Péternek, magyar írónak, drámaírónak, dramaturgnak, előadónak, motivációs trénernek, nyilván tiltakozik ezzel ellen, tehát sok-sok spiritualitásról, önismeretről, emberi kapcsolatokról, hölgyekről és férfiakról szóló művével vált azért széles körben ismerté. Persze ott van több évtizedes színházi munkássága, aztán esszékötetei. Őt ezek mind-mind a kortárs magyar kulturális élet meghatározó alakjává tették, és akkor jöjjön az a bizonyos idézet utazás kapcsán Müller Pétertől. Az ember néha azért indul útnak, hogy végül önmagához érkezzem meg. Értem én, és alá is írom, és ezen tessék gondolkodni, de azért jó lenne néha tengerparton, vagy létező és nem kiszáradó folyóparton, vagy csak úgy szabadon utazva lenni. Elnézést az utazva kifejezésért, de nem kérek elnézést Müller Pétertől, mert ez egy remek idézet volt, és folytatódjék augusztus 13-án, csütörtökön reggel a Nyitány, Beethovennel a második B-dur zongora verseny harmadik rondó tételével. Hála Istennek itt van nekünk a Koncerto Budapest az élén Keller Andrással. Úgyhogy könnyedség és nyugalom, természetesen ez a klasszik Nyitány.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc a háttérben, itt a reggeli expressben Angyalföld, de mi a Budai Vár felé vetjük tekintetünket, illetve oda invitáljuk Önöket egészen pontosan a Vár Múzeumban a Kard Magyar Útja című kiállításra, és az utunk ezúttal a Magyar Kardok Magyar Gyűjtöktől című időszaki kiállítás felé vezet, hogy mitől magyar egy kard, hogy mitől jó egy kard, hogy mitől értékes egy kard, és miért fontos ez egyáltalán, azt elárulja majd nekünk kurátorként dr. B. Szabó János történész, a Budapesti Történeti Múzeum középkori főosztályának munkatársa. Tehát kard ki kard, kard ére. Hát még próbálhatnék itt keresni mindenféle magyar vonatkozást a kardokhoz, de a legjobb, ha megnézzük, hogy mitől magyar ez a bizonyos kard magyar útja.
2: A 16. század derekára kialakultak olyan sajátos tipológiai formák az ánk területén, amik egyértelműen ehhez a térséghez kötődnek és megkülönböztethetőek, akár a hasonló török fegyverektől, balkáni fegyverektől, akár később a lengyelektől, tehát míg a középkori évszázadaiban államalapítás környékétől kezdve az 1500-as évekig egy egységesülési tendencia volt megfigyelhető, tehát a magyar királyság területén is európai mintájú, nyugat-európai mintájú fegyvereket használtak többnyire, nem kizárólag, de többnyire. A 16. század derekára a török hódításnak köszönhetően elindult egy sajátos fejlődési útvonal, ami a szabját tette meg ismét a fő kardfélének. A szabjából ugyan készült sokféle Közép- és Kelet-Európában, de ezeknek a magyar szabjáknak voltak olyan jellegzetességei, amik máshogy nem voltak megtalálhatók. Ez egy olyan eszköz, aminél a díszfegyver is alkalmas arra, hogy emberi életeket oltsanak ki vele. Tehát ott igazából az különbözteti meg a hétköznapi használatra szánt tárgyaktól, hogy nemesebb anyagokat használnak, drágább, mívesebb kidolgozású veretek kerülnek rá. Tehát a gazdag emberek megengedhetik maguknak, hogy bársonnyal borítsák a fegyverüknek a hüvelyét. A felhasznált anyagok és technikák minősége különbözteti meg ebben az esetben a díszfegyvert a hétköznapi használati tárgytól, de azért ezek így is úgy is fegyverek, tehát nem készül olyan díszfegyver, aminek ne lenne pengéje, ne lehetne vele vágni. Ez itt egy harcos korszak ebben az időszakban. Ennek a kiállításnak az ötletgazdája egy könyvben, a Kardregénye című könyvében fogalmazta ezt meg, hogy az emberiség történetében ez volt az első olyan tárgy, még az idők hajnalán, amit kifejezetten más emberek legyilkolására találtak ki. Tehát nem lehetett vele vadászni például, mint az íjjal vagy a láncsával. Tehát nem egy több célú vadászfegyver volt, hanem ember-ember elleni küzdelemre találták ki. És ennek megfelelően a forgatása persze koronként változó módon, de mindig is hordozott magában olyan egyedi technikákat, olyan magas szintre fejlesztett vívókultúrát, ami a művészet szintjére emelte ezt a dolgot. Nálunk ebből végül sportvívás lett, és olimpiai sportágak lettek belőle, de hát ehhez azért az kellett, hogy valaki jó mesterektől sok időn keresztül magas szinten gyakorolja ezt a művészetet, a kardforgatást, és ez keveseknek adatott meg. Tehát egy átlag közkatona, ha kapott is kardot, nem kapott hozzá sem mestert, sem leszke órákat. Ennek megfelelően ott egy egyszerűbb, leegyszerűsített vívótudást kellett elsajátítani, és hát ezt nevezzük katonai vívásnak. Aztán ebből később ugye az lett, hogy viszont a katonatiszták a modern hadseregek korában is gyakorolhatták ezt a magasan fejlett vívókultúrát, úgyhogy nem véletlen, hogy a 20. század első felében az olimpiai bajnokaink egy jelentős része a vívósportákban szintén katonatiszt volt. Ezekben a régi időkben ezek kézműves termékek voltak. Mesterek állították elő a pengét is, a szeredékeket is, és ugye nincsenek meg a vételi papírok, hogy Gipszi Jakab budai karcsiszárnál vettük ezt az egyedi darabot. Tehát az majd a 18-19. Századnak a ipari forradalmi változásai nyomán jelenik meg, hogy nem mesterjegyek lesznek a pengékben, hanem gyártójegyek tulajdonképpen. Tulajdonképpen a huszárok is a magyar szabját forgatják, sőt, mivel a 18. századtól kezdve a huszárság az egy exportcikk lesz Európában, ennek megfelelően viszik magukkal a ruházatukat és a fegyverzetüket, és olyan országokban is, mint például Franciaország, elkezdenek szabját használni a lovasságnál, ahol korábban ez teljesen ismeretlen lett volna, vagy Spanyolországban. Tehát a huszárság és a magyar kard, a szabja, az teljesen együtt mozog a világban. És aztán hát annak megfelelően, hogy valaki közkatona vagy tiszt, a minősége is nagyon különböző. Ugye tudni kell, hogy ebben az időszakban mindenki maga állítja elő a felszerelését, vásárolja meg. A tiszteknek nagyon sok pénzt kell arra áldozni, hogy méltó legyen a megjelenésük a rangjukhoz. Ennek megfelelően ismerünk nagyon szépen kidolgozott huszártiszti fegyvereket, illetve van egy sajátos jelenség, hogy még az állandó hadseregek korában, amikor aztán pontos előírások vannak az egyenruha kinézetére, még akkor is elnézik ezeknek a lovassági tiszteknek azt, hogy szabályzaton kívüli darabokat viseljenek. Hát az 1848-as szabadságharc esetében is például Damjanicsnak a szabjája az egy olyan régi penge, ami teljesen kilóg, formailag teljesen kilóg a saját korából. De miután ezek a fémtárgyak rendkívül időzállóak, és hogyha jól készítették el őket, akkor ugye a rugalmasságuk is megmarad, és jól használhatóak, akár évszázadokon keresztül. Tehát a maguk módján ezeket az örökké valóságnak csinálják egy bizonyos szint fölött. Ezért ez nem gond, hogyha egy 1700-as években kovácsolt penge van egy magyar honvédtábornoknak a fegyverébe illesztve 1849-ben. Hogy a régi kardoknak világszerte nagy értéke van, és bizony ez alól a középkori magyar királyságból, vagy a későbbi időszakból Magyarországról származó fegyverek sem képeznek kivételt. Tehát a magyar gyűjtőknek nem egy esetben külföldi aukciókon kell visszavásárolni a tárgyakat, hogy azok ismét hazakerüljenek. Ugye ne feledkezzünk meg arról, hogy elég zivatalos volt a 20. században a magyarság történelme. Sok olyan szinte érintetlen gyűjtemény, ami átvészelte az előző évszázadokat, az a 20. század során, különösen a II. Világháború alatt és után veszendőbe ment, mert vagy a tulajdonosok menekítették külföldre a javaikat, és aztán tették pénzé, vagy rossz akaratú emberek hordták szét, és aztán ezek is kerülhettek a műkincspiacra. Tehát ez egy sokágú történet, hogy az itt fölhalmozódott műkincsállomány sorsa az hogyan alakult. De hát vannak nagyon szép díszfegyverek, van a kiállításon is egy 18.-19. század fordulóján készült empír stílusú díszszabja, hát ezekért rajonganak Nyugat-Európában is, mert Napóleon alatt ez divatba jött a franciáknál, és egész Európa átvette. Úgyhogy ha egy ilyen darab kerül piacra, akkor tulajdonképpen az, hogy az éppen Magyarországon készült el, vagy a Habsburg Birodalomban, az indiferens a vásárlók számára. Ez a kiállítás nagyon szerencsés helyen van, a Budapesti Történeti Múzeumban, mert hogy itt megtalálható Budapest történetét bemutató Fény és Árnyék című kiállításunk. Az elég részletesen, de mégis családbarát módon tárgyalja az ország történetének különböző korszakait, eseményeit. Tehát azért a szülők megtalálják a segítséget a maguk számára egy másik kiállításban ahhoz, hogy aztán ha ide kanyarodnak, akkor ezt is el tudják magyarázni a családi fiatal tagjainak. Én egy olyan kultúrában nőttem bele, ahol a magyar vitézség, a magyar szabja az egy önmagában értéket képviselő dolog volt. Tehát nem merült föl a kérdés, hogy mi végre. Aztán ugye változott a világ, és sokkal pacifistábbak lettünk, mint voltunk korábban, és akkor meg kellett tapasztalnom azt, hogy a 3-4 éves gyerekem a kínai étteremben az evőpálcikákkal kezd el vívni, mert játékfegyver nem volt otthon, de a késztetés és az inger az megszületett. És aztán mostanában kezdtem el azon gondolkodni, hogy itt vagyunk a 21. században egy súlyosan technikai civilizációban, és közben az emberek nagy része a trónok harcát nézi előszeretettel, meg hasonló filmeket. ahol ugye kiváló lovagok küzdenek, vagy nem kiváló lovagok, de mindenképpen fegyverforgatást látunk néha egészen magas szinten. Tehát, hogy valahogyan egy nagyon archetipikus módon az emberiség lelkébe ez olyan mélyen bevésődött, hogy még mindig a csomó esetben a férfiasság, az alkalmasság, az ügyesség tekintetében, legalábbis a filmvászonon, ez egy érték. Jól lehet, ennek hétköznapi szinten semmi köze nincsen a mi világunkhoz, tehát szerencsére ritkák a Kárpát-bajok manapság. Valószínűleg ez egy sokkal jobban és mélyebben beágyazott dolog az emberi pszichébe, mint azt én korábban feltételeztem, vagy akár múló és cserélődő kulturális divatoknak megfeleltethető lenne.
1: Beszélgető társam dr. B. Szabó János történész, nagyon-nagyon szépen köszönöm a megnyugtatást. Ezek szerint minden fiú tök normális, ha kardozik. És ezzel tulajdonképpen kultúráról és történelemről is beszélgettünk itt a Reggeli Expressben.
0: Klasszik Rádió 92.1.
1: A Kard Magyar Útja kiállítás pedig augusztus 24-éig látogatható fönt a Várban, és ezzel el is érkeztünk a Reggeli Express főváros centrikus program ajánlatához, amiből szívem szerint nem hagynám ki, de hát azért annyi program van, hogy ki is hagyom a Szigetet, ami zajlik. Azt hinnénk, hogy hát itt nincsen kultúra, itt nincsen komolynak nevezett zene, de van, mindenféle művészeti ág megtalálható, csak tessék kutakodni. A kutakodás pedig most tér vissza egy másik szigetre, a Margit szigetre. A Száztagú cigány zenekar augusztus 19-én ad este ünnepi koncertet a Margit szigeti szabadtéri színpadon. Az Örökség lángja mesterművek című nagyszabású gálaműsor a zenekar készülő virág körüli turnéjának kiemelt hazai állomása. A koncert különlegessége, hogy vendégként fellép a Parlamentben is sikert aratott tehetséges gyermekekből álló Sükösdi Sugó Tambura zenekar is. A két együttes közös produkciókkal is készül, így felcsendül majd a tavaszi szél vizetáraszt, és persze a cigány himnusz a Gelem Gelem is. A 140 perces előadás a Hungarikummá vált tradicionális magyar cigányzene és a klasszikus komoly zene fúziójára épül, tehát 19-én este a Margit szigeti szabadtéri színpadon. A Duna mellett, de picit másfelé kereshető Dunaharaszti. Augusztus 28-án különleges az egész család számára tartalmas és szórakoztató programnak ad otthont a Dunaharaszti megújult Laffert kúria. Hercegnők, hősök, cselszövők, felejthetetlen dallamok és egy csipetnyi varázslat. A Disney történetei generációk óta nem csak a gyermekeket, hanem a felnőtteket is magukkal ragadják. Az előadók ezért egy hagyományos koncertnél összetettebb, kötetlenebb és játékosabb élményt álmodtak meg. Így született meg a zenés kvíz műfaja, amelyben a zene és a közös játék egymást erősítve teremt felhőtlen kikapcsolódást minden korosztály számára. A műsorban többek között A szépség és a szörnyeteg, az Aladdin, a Vajana, a kisablány, a Mulan, a Herkules, az aranyha és a nagy gubanc, a jégvarázs, az oroszlán király, az Anasztázia, a Notre Dame-i toronyőr, az Encanto, a Pocahontas, a Mary Poppins, a hercegnő és a béka, és persze a Toy Story világa is megidéződik. A Disney Picnic koncert és kvíz Zambó Brigitta és Szaszág Zsolt színművészek előadásában ötvözi majd az ismert mesedalok világát az interaktív játék izgalmával. Csak menjenek el tehát augusztus 28-ára, talán egy egész napos kirándulás ötözve a gyönyörű Dunaharasztin a Laffert kúriába, ami megújult, gyönyörű, pázsitja is van, heverészni is lehet, meg diznizni is lehet, és persze válaszolni a kérdésekre, de nem kérdés, hogy minden programunkhoz itt a Reggeli Expressben jó szórakozást kívánunk!
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! Budapesten mától a Budaörsi úton buszsávot alakítanak ki egy rövidebb szakaszon a Villányi út előtt a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Budakeszi úton a város határ közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltokozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra, Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. A Budakeszi úton közlekedő BKK autóbuszok az Országos Korányi Intézet megállóban nem állnak meg Budakeszi felé. Mától visszaállt az eredeti forgalmi rend a 20. kerületben a Virágbenedek utcában az Alsó Határút és a Pacsirta utca között, de folytatódik a felújítás a Köves úton, ezért az Alsó Határútnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással. Sávlezárásra kell készülni a Kőbányai úton befelé a Pongrácz útnál, mert javítják a gázvezetéket. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 8. kerületben a Szerdahelyi utcában a Mátyás térnél, mert átépítik a csatornát. Útszüglet nehezíti a közlekedést a 9. kerületben a Jókai utcában a határútnál vízvezeték javítása miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1, ez itt a Klasszik Nyitány augusztus 13-án a csütörtökön. Reggel nem sokára érkeznek majd a pontban 8 órás hírek, de hát addig több mint 10 percünk van hátra. Én elkezdhetek magyarázkodni, hogy miért nem szabad nekem bővebben megemlékeznem például Heike Makács német színésznő, énekesnő, televíziós műsorvezető születésnapjáról. Tekintsék meg a róla készült, néha hiányos ruházatú képeket. Az viszont abszolút biztos, hogy a szépség is közrejátszik abban, hogy nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kerek születésnapját ünneplő Trokán Nóra magyar színésznőt, hogy mennyire kerek, arról nem beszélünk, de Nóra minden puszit, virágot és csokoládét ezek szerint megérdemel. Tessék keresni filmen, klippen és a szabadtéri játszások során. Hogy próbáljak egy picit visszaevítkélni az úgynevezett értelmi létbe, ezért hát persze, hogy szólok, hogy Borsos Miklós magyar szobrászművész 120 éve született, az ő művei, alkotásai országszerte láthatók, amire majd a következő órában vagy azután én természetesen visszatérek, tehát nem felejtkeztem el Borsos Miklósról, de a számomra talán legfontosabb, hogy Sarkadi Imre magyar író születésnapja is ma van, 105 éve született, sok mindent köszönhetünk neki, egy József Attila díjas író, újságíró, dramaturg a besorolása szerint, valamint ide van írva, hogy a modern társadalom erkölcsi problémáinak újszerű drámai hangvételű ábrázolója volt, ami mind-mind igaz, de hát hihetetlen alkotások, hihetetlen darabok, ha szabad így mondani, fűződnek a nevéhez a kőműves Kelemen, amiből aztán készült, ami készült, az Ödipusz megvakul, amit én végül is csak olvastam, a Pokolra szállás, és talán a legismertebb a Gyáva című regény mellett az ugye az Oszlopos Simeon, ami egy dráma. Tessék megtekinteni videó megosztókon, azt hiszem ezt így kell mondani, a hihetetlen darabot, a televízióban is látható darabot sok-sok olyan főszereplővel, akinek a nevét ide nem tudnám most jól elmondani, mert akkor ki kéne térni rájuk is. Sokkal jobban járok, hogyha a bulvárt választom, ami valamennyire azért összefogg a művészettel. Már elnézést kérek Alfred Hitchcocktól, aki 1899-ben született ezen a napon, és föltett szándékom, hogy sok-sok anekdotát, és ha már a bulvárt említettem, akkor sztorit mondok róla. Felirat rajzolóként kezdte filmes karrierjét, olvasható a fidelion.hu-n, mert itt van egy remek összeállítás az Alfred Hitchcockról, ami itt a születésnapja kapcsán nekem is passzol. A filmek stáblistáját és főcímét rajzolta, akkoriban még ezek kézzel készültek, és itt találkozott későbbi feleségével, Almával, de randevúra csak akkor merte elhívni a lányt, amikor már segédrendezőként dolgozott, sok ilyen fóbiája volt, most csak egyet említek, a tojástól például egyenesen retteget. Na, ez mondjuk filmen nem látható, de sok más félelme igen. Visszatérve Almához meg a hölgyhöz, egy termetes férfiről beszélünk, akinek ez a kerekded vonala, ez mindig hát kisebb rendűségi, szóval mindig zavart jelentett neki, szóval egy különösen apró hölgyet kell elképzelni Alma személyében egészen haláláig. Az összesen 4,5 év

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
3: Tiéd a város, a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Meleg nyári idő lesz sok napsütéssel. Több milliárdos keretet biztosítanak az aszály miatti kár elhárításra. Nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzési adatok. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány miatt. A magyar közönyben megjelent határozat szerint 6 milliárd 165 millió forintot biztosítanak kárelhárításra és védekezésre az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak a központi költségvetésből. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek, miután további apadás várható a Dunán. A folyó tartósan alacsony vízállása egyre kedvezőtlenebb körülményeket teremt. Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet, ahol minden kérés ellenére tovább emelkedik a vízfogyasztás. Környezetvédelmi vizsgálat indult Almás fűzítőnél a Vörösiszap tározó alatti Duna szakaszon. Horgászok vették észre, hogy az alacsony vízállás miatt több helyen barnás színű, szokatlan szagú anyag tört fel és keveredik a Duna vizébe. A szakemberek a helyszínen csaknem 30 mintát vettek, hogy minél pontosabb képet kapjanak a víz és a feltörő anyag összetételéről. A térség korábban mocsaras, lápos terület volt, és felmerült, hogy az onnan származó szerves anyagokban gazdag víz okozhatja a barnás elszíneződést. Egy dunai fenék küszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a Paksi Atomerőmű és Dunaszent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, emellett Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudjanak a Duna vízszintjén. Az uszályok egyike már a helyszínen van. A Mi Hazánk szerint az ellenzéki párt ötleteit hajtja végre a kormány a Paksi atomerőműnél. A tegnap hozott intézkedésekre reagálva úgy fogalmaznak, miközben Magyar Péter hétfőn az országgyűlésben még gúnyolódott Toroczkai László és a frakció köztársasági elnök jelöltjének, Tóth Mátének a javaslatain, végül pontosan az általuk említett lépéseket hajtja végre a kabinet. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. Az adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A cél, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni. Aranyérmet nyert Kós Hubert a 200 méteres hátúszásban a Párizsi úszó Európa bajnokságon. Az olimpiai és világbajnok továbbá bejutott a 100 pillangó döntőjébe is. Bronzérmet szerzett Milák Kristóf 100 méteres gyorsúszásban, Sárkány Zalán pedig 800 méter gyorson. Országszerte napos száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyolfelhők az égen, nagy területen megélénkül észak-keleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este általában 14-18 fok valószínű. Nagy tavaink 26 fokosak, átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést Újpesten az Árpád úton befelé a Rózsa utcánál. Csak egy sáv járható. Baleset miatt sávlezárásra kell készülni a Szentendrei úton befelé a Bogdáni út után. A Budakeszi úton a város határ közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelző lámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A befelé vezető oldalon lépésben lehet haladni, az érintett BKK autóbuszok a Szél Kálmán tér felé megnövekedett menetidővel közlekednek. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton. A Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. A Remiz utcától torlódásra kell készülni. Mától a Budaörsi úton buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a Villányi út előtt a közösségi közlekedés segítése érdekében. Szombaton az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya, Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.

Nagyon nagy szeretettel kívánok egy újfent megismételt bejelentkezés keretein belül. Jó reggelt és kellemes délelőtöt minden kedves Nyitány hallgatónak. A pontos dátumot, ha tudnám, akkor svájci órás lennék, de maradjunk annyiban, hogy augusztus 13-a van. Csütörtök, és az imént egy remek tangó részesei lehettek. Sajnos csak fülben, illetve nem tudom, hogy önök otthon, az utcán, a kertben, vagy egy jó táborozás közepette a saját lábukkal, saját párjukkal, esetleg szájukban egy rózsával tangóztak-e, de azért folytatjuk a könnyedséget, de nem ilyen butaságok keretein belül, mint amiket én mondok, hanem a születésnapok keretein belül, mert hogy ott tartottunk az előző órában, hogy Alfred Hitchcock 1899-ben született ezen a napon, és a fidelio.hu jóvoltából néhány történetet, anekdotát osztok meg róla. Ugye megemlékeztünk már párjáról, Almáról, aki nagy kritikusa volt a műveinek, de nem csak kritikus, hanem okos segítője is a forgatókönyvírástól a szervezésig, és nagyon sokat adott az ő szavára és véleményére Alfred Hitchcock, akinek legendás a morbid humorát volt kitől örökölni, emért, hogy édesapja egy londoni zöldségkereskedő, például valamilyen rosszalkodás után elküldte egy levéllel a kisfiút a helyi rendőrösát, hova máshova. A kis Alfred átadta az üzenetet, erre a szolgálatban lévő rendőr azonnal bezárta egy cellába. Azért ez kisfiú esetében tud traumát okozni. 10 perccel később azonban kiengedte, magyarázatul annyit fűzött a dologhoz, hogy ez történik azokkal az emberekkel, akik rossz dolgokat tesznek, és ez a pedagógiai módszer Makarenko után egy totális siker volt, mert hogy Hitchcock egész életében szinte rögeszmésen rettegett a rendőröktől. Állítólag ezért nem tanult meg autót vezetni sem, hogy ne állíthassák meg a járőrök, és ez a rendőrséghez való, hát nem túl pozitív hozzáállás, néha még a filmjeiben is tetten érhető, és már mondtam egy fóbiáját, a tojásoktól való félelmet. Rendkívül hiú ember volt, ezért föltalálta a cameót, vagyis hogy filmjeiben rendre feltűnt néhány másodperc erejéig, ezt mindig lelkesen lehet vadászni és böngészni. Az összes kameója egyébként elérhető a legnagyobb videó megosztó csatornákon. Every Alfred Hitchcock cameo címen tessék böngészni nyugodtan. Tehetsége mellett azért a sikerhez, az ő sikeréhez az is hozzájárult, hogy remek marketing érzéke volt, ma legalábbis ezt így hívjuk, egyszerűen csak tudta, hogy mitől döglik a légy, és hogy mit szeret a közönség. Nem csak saját nevét és sziluettjét alakította márkává, de még saját filmjei reklámozásában is aktívan részt vett, és egy korabeli Hitchcock film előzetese az nagyon eltért a most megszokott film előzetesektől, vagy trélerektől, ha up-to-date szeretnék lenni. A rendező kedélyesen csevegve körbevezette a nézőket és a kamerát a díszletben, elmesélte a történet vázlatát tövé-kevésbé pontosan, de már ebben a bemutatóban is elrejtett számos rejtvényt és utalást. És még volt egy gyorsan megemlítendő marketing húzása, leúsztatott a Temzén egy saját magáról mintázott bábút, mint vízi hullát, és ezzel csapott hírverést. Outdoor megjelenésnek hívjuk szerintem ma marketingileg. Ez de hát sokkal fontosabb, amit már említettem, hogy mekkorát sóhajtottam. Ezen a napon egy kerek évszámmal ezelőtt Trokán Nóra is napvilágot látott. A magyar színésznőnek kívánunk boldog születésnapot, a névnaposokat pedig még idáig elfelejtettem, de hát lesz erre idő. Előtte azonban majd Leányfalura invitálok mindenkit egy gyönyörű kiállításra, egy rejtett kiállításra, vagy legalábbis eddig nem láthatóra, mert hogy hazaköltözött képek, ez is a címe a kiállításnak, Kálmán Kata fotográfiáit láthatják, élvezhetik, tanulmányozhatják. Ezek a képek Móricz Zsigmondnál Leányfalun készültek, úgyhogy az író, a család, a kert, az ott dolgozók, Leányfalu népe, meg az akkori szociális helyzet, 1937 és 42 közötti 5 évről beszélünk, mind-mind föltunik majd, úgyhogy egy jó beszélgetés. Elibé nézünk Medve Mihállyal, a gyűjtemény tulajdonosával, a kiállítás kurátorával, de addig is zenélünk jó, sokat, könnyedén és nyugodtan, augusztus 13-án csütörtökön, itt a Klasszik Nyitányban.

0: reggeli tárlat. Képzőművészeti hírek, újdonságok, alkotók, kritikák, aukciók, trendek, mecénások és befektetések. Reggeli tárlat a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: A reggeli tárlat pedig egy kiállításra és egy kirándulásra invitálja önöket. A kirándulásra rövid lesz, a helyszín Leányfalu, egészen pontosan a Ravasz László Emlékház. Itt kell keresni, érdeklődni, regisztrálni, telefonálni, ha kíváncsiak Móricz Zsigmondra. Móricz Zsigmond 1937-től 42-ig terjedő életére. Arra a korszakra, ahogyan és amiként éltek Leányfalun a Móricz családra, és mindenre, ami szociográfiailag, művészettörténet, irodalom történetileg akkoriban fontos és elérhető volt. Akinek köszönhető, egyrészt, mármint a kiállítás, egyrészt Kálmán Katának, az ő fotográfiai költöztek haza, hazaköltözött képek ez a kiállítás címe. A másik köszönet és a köszönés Medve Mihályhoz szól, a magángyűjtemény tulajdonosához, a kiállítás kurátorához. Na de ki is lehetett az alkotó, Kálmán Kata?
2: Kálmán Kata 1909-ben született, tehát a 20. század gyermeke, egy felvidéki polgári család leánya, akik családostul a trianoni mizéria után költöztek a kisebb Magyarország területére, tehát ő már Budapesten végezte a gimnáziumi éveit, majd ezt követően, az érettségit követően egy magániskolába iratkozott be, ami egy nagyon érdekes szellemi központ volt, és ott elsősorban mozgás kultúrát tanult, ez volt a kifejezett cél. Magyar József felesége Jászi Alisz volt ennek a vezetője. Ebben az iskolában azonban nem csak mozgáskultúrát tanultak, hanem a művészettörténettől a társadalom működésére vonatkozó mindenféle ismereteken át sok mindent. Itt tanult ő a 20-as évek második felében, és itt ismerkedett meg a férjével, Heves Ivánnal, aki ott kultúrtörténetet és művészettörténetet, művészetfilozófiát tanított. 29-ben összeházasodtak, és tulajdonképpen azért mondom ezt el ilyen részletesen, hiszen Kálmán Kata fotográfusi pályáját is Hevesi Ivánnak köszönheti, ha így tetszik, mert hiszen Hevesi Iván művészettörténészként elsődlegesen a 10-20-as években művészettörténészként élt az életét, publikált, és egy nagyon mozgalmas avantgárd színház életben is részt vett. És pont a 20-as évek végétől, amikor a Néma film, amit ő fantasztikus művészeti kifejezőeszköznek tartott, átváltott a hangos filmre, az ebbéli csalódása nyomán fordult ő maga, Heves Iván is, a fotográfia felé. És hát aztán ebbe avatta be a feleségét is, aki ezeken az alapokon, de utána nagyon autonóm saját fotográfusi életet élt. Az ország egész területét bejárták és fotografáltak nagyon sok felé. Kálmán Kata érzékenysége a szociálisan elesett emberek felé vonzotta, tehát a fotográfiájának egy része már a 30-as évek elejétől az ország különböző részein szegény földműveseket, cigányokat fotografált, és ezekből a 30-as években, ezekből a magyarországi utakból már egy jelentős életmű kerekedett ki. 33-ban Itáliában, 36-ban Brüsszelben alig 20 évesen már komoly nemzetközi díjakat nyert. És ezek a fotográfiák nem csak gyűltek, hanem az ő fejében, ezt majd a későbbi pályája is igazolja, nem a kiállítások felé fordult, hanem fotográfiai könyvekben gondolkodott már ekkor, és 36-ra érlelődött meg benne egy terv, hogy ezeket a fotóit, amit a 30-as évek közepéig fotózott, egy könyvben publikálja, és aztán talán Heves Ivánnal is közösen, akik egyébként akkor már évek óta nyugat okán is, mert tevesen nyugatban is publikált kritikákat, ismerve Móriczot, jutottak arra az elgondolásra, hogy talán Móricz írhatná meg ennek a készülő vagy tervezett fotókönyvnek az előszavát. És hát így ment el Kálmán Kata Móriczhoz azzal a kéréssel, hogy íme a fotográfiái, és megkérte Móriczot arra, hogy írja meg az előszót a könyvhez. Amit Móricz kezdetben nem Kálmán Kata ismeretében, hanem nem is írt sehová semmilyen előszót. Ez ilyen elvi állásfoglalása volt, de látva azokat a fotókat, amiket Kálmán Kata elvitt neki, vagy megmutatott neki, azt mondta, hogy természetesen megír. Ez így is lett, és 37 karácsonyára megjelent a Tiborcz fotókönyv Móricz erőszavával. Így indult az ismerettség.
1: Ez munkakapcsolatnak minősíthető, de aztán az egy sokkal szorosabb, szélesebb.
2: A munkakapcsolat persze, munkakapcsolatként is tovább fejlődött, de ebből egy sokkal mélyebb emberi baráti kapcsolat lett igazából. Kevésbé munkakapcsolat, mert sajnos a munkakapcsolat akkor teljesedhetett volna ki, hogyha az a Móricz által tervezett könyv, amiben a kertjéről írt volna. Tehát talán ez túl hosszadalmas, hogy a 30-as évek Magyarországán egy kert Magyarország gondolat, ami a népi írók Németh László körében egy kiteljesedő praktikus életforma is lehetett volna. Ezt Móricz is nagyon jól ismerte, ugyanakkor ő már a 910-es évek óta Lányfalun itt ezzel a kerttel nagyon sokat gondolkodott és fejlesztette, és ebben az időben érett meg a Móricz fejében is egy olyan elképzelés, hogy ebből a kertből ő maga is akár bevételt is szerezhet, és hogy tervezett egy kert könyvet, amit a Kálmán Kata kertről készített fotói illusztráltak volna. A könyvből nem lett igazán tervben maradt, feljegyzései, napló bejegyzései maradtak meg Móriczak, ugyanakkor Kálmán Kata sokszor járt itt kint Móriczal, Móricznál, és a kertet is fotózta, kertben folyó munkákat. Ezek a fotók ugyanakkor eltűntek. Oh. És néhány, talán egy tucat sincs, amit nagyrészt a Petőfi Irodalmi Múzeum őriz, és talán még a Kecskeméti Múzeum is egy-kettő, de hát igazából ez tényleg néhány fotó, amit persze nagyon ismert is lett kettő közülük, amelyek Móriczot ábrázolták a házában itt Lányfalun, de különösen a kertben folyó életről talán azt az egyet kivéve, ahol körbeüli a család azt a kerti asztalt, nem volt ismert egyetlen fotó sem. Tehát ezek a fotográfiák most valóban teljesen újdonságként láthatók a kiállításon először, és hát ezek különösen izgalmasak, érdekesek már ezért is, hogy eddig nem voltak ismertek. Másfelől pedig annak a tervezett kertkönyvnek az illusztrációi végül is megvannak, de könyv nem született belőle.
1: És önnek honnan?
2: Hát a gyűjtő, aki lennék, vagy gyűjtő is lennék, útjai azok nagyon érdekesek, kiszámíthatatlanok, misztikusak is. Ebben nagyon sok minden van, a hozzáértés, a tudás, a szerencse, hogy az ember gyűjtőként mikor, milyen különlegességekhez jut.
1: A szerencsénk pedig folytatódik, mint a beszélgetés is Medve Mihállyal, a gyűjtemény tulajdonosával. A hazaköltözött képek Kálmán Kata fotográfiai Móricz Zsigmondnál Leányfalun című kiállításról beszélgetünk, illetve ide invitáljuk önöket. A helyszín természetesen Leányfalu, a Ravasz László emlékház, úgyhogy folytatjuk még a hazaköltözést, illetve az újdonságok, az eddig nem ismert fotókról való beszélgetést Medve Mihállyal. Addig azonban kötelezően Sába királynője bevonul, egyrészt köszönhetően Goldmar Károlynak, másrészt pedig a Magyar Állami Operaház zenekarának, vezényel Fischer Ádám.

0: Klasszik Rádió 92, 1. augusztus 13-án csütörtökön ez itt a Klasszik Nyitány, benne pedig a reggeli tárlat, és sok-sok tárlaton ünneplik világszerte a fotográfia születésének 200. jubileumát, évfordulóját. Sok-sok fotográfia azonban eltűnik. Hál' Istennek vannak, akik megkeresik őket, vannak, akik összeszedik őket, és végre hazaköltöztetik a képeket. Hazaköltözött képek Kálmán Kata fotográfiai Móri Zsigmondnál Leányfalun. Ez a kiállítás címe, ahová invitáljuk önöket. Egyrészt a kiállítás kurátorával, másrészt pedig, mint említettem, volt a fölfedezővel, a megőrzővel, Medve Mihállyal, a magángyűjtemény tulajdonosával irány tehát Leányfalu.
1: Gyűjteményemben 70 negatív került, és hát ezek a negatívok szolgáltak ahhoz alapul, hogy ezekből most készüljenek nagyítások, mert lehet, hogy Kálmán Kata, hiszen ő maga laborálta a felvételeit, épített belőlük felvételeket, azt lehet is tudni, hogy Móriccal is beszéltek róluk, nézegették, Móricz is kapott egyet-kettőt a felvételekből, tehát készültek ebből papírnagyítások, de ezek eltűntek, tehát az a néhány maradt meg. Ha készültek is nagyobb számban, azok vagy lappanganak még valahol, vagy pedig eltűntek, vagy nem is készültek el papírnagyításként. Tehát most magam is ott voltam a képek születésén, amikor a negatívot azt talán minden, vagy legalábbis egy bizonyos életkor fölötti gyermek, ha otthon van, vannak negatívok, akkor azokat így a napfény felé fordítva átnézegeti, és érdeklődve figyeli, hogy mi van rajtuk, vagy mi lehet rajtuk. Hát ezek a papírképek születésén magam is egész különleges élményben lehettem részese az előhívásoknak, hogy hogyan születik meg a negatívokból a kép, és hát mi bukkan elő a felvételekről. Csodálatos maga a folyamat is, ahogy az ember szembesül a felvételekkel.
0: Ez egy irodalomtörténeti adalék, ez egy fotótörténeti adalék, vagy ez egy helytörténeti adalék?
1: Mindegyik, mind a három, mert persze az irodalomtörténészek is ismerik ezt a kapcsolatot Kálmán Kata és Móricz között, ezt a tényleg nagyon, nagyon emberi motivumokkal teli, egymáshoz is ragaszkodó kapcsolatot. Kálmán Kata az első pillanattól, ő nagy rajongója volt Móriczak, mint írónak, már csak ezért is szerette volna őt fölkérni az előző megírására, és aztán, amikor megismerkedtek, ez tovább mélyült ez a kapcsolat. Ők tényleg Budapesten is rendszeresen találkoztak, hármasban is, többesben is, kávéházakban beszélgettek, fotókat is néztek, de természetesen más egyebekről is beszéltek, de Kálmán Katát egyszerűen elragadta maga Móricz személyisége, és az az egész történet, aminek pont a kellős közepébe csöppent bele, vagy a kezdetébe csöppent bele 36 őszén a Litke Erzsébettel, Csibettel, Csibével való kapcsolatába Móriczak, és ezt ő meg is írta egy nagyon-nagyon szép irodalmi naplóban, amit nem publikált soha, ezt 2012-ben publikálták csak, és hát rengeteg fontos irodalomtörténeti adatról is számol be Móricz ennek az időszakának a napjai kapcsán. Tehát ilyen szempontból irodalomtörténet is, hiszen Kálmán Kata teljesen részese volt bizonyos eseményeknek, amik Móricz körül zajlanak, akár Budapesten, akár pedig itt Leányfalun.
0: Fölismerhető a nyaraló? Bocsánat, fölismerhető Leányfalu és a nyaraló fölismerhető még?
1: Nem, hát a fotók egy részén igen, bár nem ezt fotózta elsődlegesen Kálmán Kata, de vannak olyan fotók az ismertek között is, és most ezek között is, ahol maga a nyaraló épülete is föltűnik, vagy azért, mert egy virágzó fának az ágait fotózza, és közben egészen érdekes kivágásként ott vannak a nyaraló ablakai, belevágnak ebbe a képbe, de egy az ismert asztal körül ülő társaság, más szögből, más kivágásban is fölmerül, vagy pedig a kertben, akkor talán nem is az első üvegház, hanem akkor talán 38-ra épült egy újabb üvegház, ahol palántákat keltettek, az üvegház is fölbukkan Móriczal, Heves Ivánnal az oldalában. Szóval sok minden, ami a házat is mutatja, vagy pedig Móricz unokahúgai a házat körülvevő gyönyörű öreg fákról lelógó hintán, és ott a hintázó lányok mögött egy nagyon buja, gazdag növényzet, és maga a ház is egészen, egészen érdekes. Bár ez a fotó, ez például ez megjelent, mert Móricz Ida, Móricz húga szintén megírta a levelezését Móriczal, valamikor a 70-es évek táján jelent ez meg, 60-as évek végén. Ebben ez a fotográfia is publikálásra került, ahol a Móricz Ida két lánya hintázik, de ezt máshol nem őrzik papírképen. Ezt Bécsbe kiküldte Kálmán Kata, de hát kikértés, hogy mert hiszen ott élt Móricz Ida és a gyermekei a 30-as évek, sőt, mert a 10-es évek végétől, hogy ott vajon a hagyatékban maradt ebből papírkép, azt nem lehet tudni, ebből most született először újra papírkép 30-as évekhez.
0: Nem illik a jövőre kérdezni, de ugye szeptember 30-áig várja az érdeklődőket, látogatókat, és utána nem lehet ebből egy könyv?
1: Hát könyv abban a formában, ahogy ezt Móricz és Kálmán Kata eltervezte, nem, mert hiszen ehhez kellene Móricz Zsigmond, hogy megírja ennek a kertnek, vagy a kertművelésnek, vagy annak az egész gondolatnak, amit ő a kertrészkedésnek, mint életformának, mint megélhetési formának szánt, és látott Móricz a 30-as években, mint ennek a parasztpolgári létezésnek az öntudatos, innovatív. Ma egyébként teljesen illene az új viszonyokban is, hogy ez a fajta kertben való életgondolkodás a helyben megtermelt és ott helyben eladható terményeknek a világa, ez teljesen modern lenne, csak sajnos Móricz ezt nem írta meg, tehát így semmiképpen nem lesz belőle könyv. Sok mindent lehet ebből természetesen tervezni, bízom benne, hogy ez sokfelé tud majd tovább fejlődni, hiszen az itt bemutatott képek elsősorban nem sok, ez 22 kép, amiből nem is mindegyik, van egy Heves Iván által Kálmán Katáról készített fotó is. Tehát jóval több van, ami a kertről szól, a kertben folyó munkákról, vagy magáról a kertről, a kertben növekedő életről. Ezekből azt gondolom, hogy a következő években még lehet nem csak kiállítást, hanem sok más egyebet is tervezni. Én magam is gondolom, hogy szeretnék ezzel foglalkozni, hiszen ezek a fotók immár több mint 20 éve vannak a fiókomban, nem a fotók, hanem a negatívok, és magam is sok mindent tettem azért, hogy szellemiekben kicsit körbejárjam irodalom történeti, fotótörténeti vonatkozásban ezeket a fotókat, vagy az egész világot, ami ehhez kapcsolódik, de ez még bőven kifejthető.
0: És ez a világ élvezhető, látható, újra látható tehát a Leányfalun, egészen pontosan a helyszín, ahová jelentkezzenek be, amit keresenek meg, ez a Ravasz László emlékház, és ide költöztek haza Kálmán Kata fotográfiái, amik Móricz Zsigmondnál Leányfalun készültek, ez is az alcíme, és én nagyon szépen köszönöm az irodalom történeti, a fototörténeti, meg a személyes élményeket Medve Mihálynak, a gyűjtemény tulajdonosának, a kiállítás kurátorának, Móricz rajongók, Móricz virág rajongók, tehát figyelem, Ravasz László emlékház, Leányfalu. Ez pedig most a főváros, és benne a klasszik nyitány augusztus 13-án. Csütörtökön. Ha már egyszer szóltam, hogy a tánc nagyon fontos dolog, akkor ismét fölhívom rá szíves figyelmüket. Ha kedvük van csárdásozni, tegyék most meg!

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Az Útravaló egyben programajánlat is, miről szóltunk, egyébként beszélgetéseink, témáink utolérhetők Spotify oldalunkon is. Először is a Kard Magyar Útja, Magyar Kardok, Magyar Gyűjtőktől című kiállításra hívtuk fel a figyelmüket, ami augusztus 24-éig látható még a Budapesti Történeti Múzeumban, sok szabjával, sok történettel gyerekeknek is. Aztán Leányfalura hívtuk őket, önöket a Ravasz László emlékházba, hazaköltözött képek, Kálmán Kata fotográfiai, Móricz Zsigmondnál, na persze, hogy Leányfalun, aztán pedig mától kezdve egy jó vonatozásra invitáltuk mindenkit, Valuska Lászlóval, a Margó Fesztivál alapítójával és fesztivál igazgatójával, igen, Salföld, igen, hát minden, ami gyerek, minden, ami lelassulás, minden, ami olvasnivaló, és minden, ami zene, úgyhogy keressék a Margó Fesztivált, margofesztivál.hu oldalon, mi pedig szóltunk, hogy az arra fele van Salföldön. Az utazás pedig, amiről szólna most tulajdonképpen az útravaló, az Müller Péter idézetével világosodik meg. Az ember néha azért indul útnak, hogy végül önmagához érkezzen meg. Én nem tudom, hová érkeztem meg, de élveztem, szerettem, remélem önök is ezt az augusztus 13-ai csütörtöki reggelt délelőttet a Klasszik Nyitánnyal, holnap Szeri Minóra várja majd önöket. Kívánok jó és elviselhető időt, minden jót, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Sok napsütés lesz eső nélkül. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság az alaptörvény módosításáról szóló beadványt. Tömegesen törli az ausztrál fiatalok közösségi médiás fiókjait a Meta. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Az első esztendő bárka már Pakson van, a másodikért útban van Mohácsra a vontatóhajó, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A paksi atomerőműbe kihelyezett ülésen rendelte el a kormány egy dunai fenékküszöb építését az atomerőmű és Duna-Szent Benedek között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, amivel ha kell, 20 centit tudnak emelni a vízszinten. Ma tárgyalja a legutóbbi alaptörvény módosítások elleni ellenzéki kezdeményezéseket az Alkotmánybíróság. A Fidesz-KDNP beadványban kérte a köztársasági elnöki megbízatás megszüntetését és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítását, célzó passzusok megsemmisítését. Az ellenzéki párt szövetsége mellett a képviselői cikluskorlát és az alkotmánybírók korhatárát érintő új szabályozás normakontrollját kérte a testülettől. Elutasította a legfőbb ügyészség a Fidesz egyes panaszait a Nemzeti Kulturális Alapügyében lefolytatott házkutatás miatt. A Bács-Kiskun megyei főügyészség mintegy 17 milliárd forint értékű támogatás kapcsán folytat nyomozást. Ennek részeként egy hónapja lefoglalták a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait a Fidesz szervereit biztosító központban. A legfőbb ügyészség szerint ugyanakkor adatvédelmi problémákat vet fel, hogy olyan személyes adatokat is elvitt a nyomozóhatóság, amelyek nincsenek összefüggésben az NKA botránnyal. Nyilvántartást hoz létre az Integritás Hatóság olyan gazdasági szereplőkkel, akik bűncselekmény miatt nem indulhatnak közbeszerzéseken. Ez szükséges az uniós támogatások újraindításához. Lesz lehetőség arra is, hogy töröltesse magát a névjegyzékből az, aki igazolja, hogy helyreállította a megbízhatóságát. A jogilag meghatározott kör nyilvántartását, a további visszaélések megelőzése, valamint a közbeszerzések tisztaságának megteremtése indokolja. A közösségi média tilalom decemberi bevezetése óta több mint 750 ezer 16 év alatti ausztrál fiatal fiókját törölte a Facebookot és az Instagramot üzemeltető Meta. A korlátozásra a helyi hatóságok határozott fellépése és a szigorú törvényi szabályozás miatt kényszerült a cég. A törlésekkel a fenyegető bírságokat és az esetleges hatósági végrehajtási pereket kívánják megelőzni. Országszerte derült az ég, napközben mindenütt napos száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyol felhők az égen. Nagy területen megélénkül, észak-keleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 14-18 fok valószínű. Nagy tavaink 26 fokosak. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a nagy hőség.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Hosszú út vezetett az első színiiskola létrejöttéig. 1837-ben nyitotta meg kapuit a Pesti Magyar Színház, amely 1840-től nevében is a magyarság egyik reprezentatív nemzeti intézménye lett. A Nemzeti Színház nem csak a magyar nyelv elfogadtatásának és ápolásának legelső fóruma, hanem a polgári haladás egyik legfőbb hirdetője is volt, és nem kis szerepet játszott az 1848-as forradalom és szabadságharc szellemi előkészítésében. A szabadságharc leverése után a Habsburg Birodalom Magyarországon önkényuralmi rendszert vezetett be. Ekkor a Nemzeti Színház feladata még fontosabbá vált, ugyanakkor működésének személyi és tárgyi feltételei egyre szűkösebbek lettek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti villamos városi vasút vezérigazgatója Balázs Mór londoni tapasztalatai alapján foglalkozott egy pesti, felszín alatti vasút gondolatával, mivel a hatóságok már korábban kijelentették, hogy az Andrássy úton nem építhető sínpálya. A terveket a Siemens és Halske cég készítette. Az engedélyt megkapták, cserébe viszont az ezredévi kiállítás megnyitásáig el kellett készülnie a vonalnak. Erre 21 hónapjuk volt. 1896. május 3-án délután Ferenc József nyitotta meg Európa rekordidő alatt épült első motorkocsis föld alatti vasútját. A londoni ugyanis eredetileg gőzhajtású volt. A műszaki színvonalat tekintve az egész vasút benne a járműpark messze megelőzte a korát, és olyan megbízható volt, hogy például a biztosító berendezés 1973-ig működött eredeti állapotában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Idősebb Rubik Ernő mellett a Műegyetemi Sportrepülő Egyesület másik híres tervezőpilótája, Rotter Lajos volt. Ő volt az első pilóta, aki átrepült a hármas határhegy fölött, cáfolva ezzel a hatóságok álláspontját, miszerint az adott terep nem alkalmas vitorlázó repülésre. Az 1936-os berlini olimpián elérte, hogy a vitorlázó repülést felvegyék az olimpiai sportágak közé. Egy olyan napon, amikor az időjárást vitorlázó repülésre alkalmatlannak nyilvánították, Berlinből Kielbe repült. Saját tervezésű gépével, a Nemerével gond nélkül megtette a több mint 300 kilométeres távolságot. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A királygyógyfürdő építését 1565-ben Arszlán pasa rendelte el, és utódja Szokoli Musztafa pasa parancsnoksága idején fejezték be. Az akkor ismert forrásoktól ugyan távolabb létesítették, de a városfalon belüli elhelyezkedés lehetővé tette a fürdő használatát az ostromok alatt is. Vízellátása az építéskor, és most is, a Lukás fürdő térségében feltárt hévizes kutakból történik. Kezdetben a melegvizet vörös fenyőből készített csatornában juttatták a fürdőbe. 1796-ban a terület és az építmény a König család tulajdonába került, amiből az elnevezése is származik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Sok napsütés lesz eső nélkül. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság az alaptörvény módosításáról szóló beadványt. Tömegesen törli az ausztrál fiatalok közösségi médiás fiókjait a Meta. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Az első elsüllyesztendő bárka már Pakson van, a másodikért útban van Mohácsra a vontatóhajó, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A paksi atomerőműbe kihelyezett ülésen rendelte el a kormány egy dunai fenékküszöb építését az atomerőmű és Duna-Szent Benedek között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, amivel ha kell, 20 centit tudnak emelni a vízszinten. Ma tárgyalja a legutóbbi alaptörvénymódosítások elleni ellenzéki kezdeményezéseket az Alkotmánybíróság. A Fidesz-KDNP beadványban kérte a köztársasági elnöki megbízatás megszüntetését és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítását, célzó passzusok megsemmisítését. Az ellenzéki párt szövetsége mellett a képviselői cikluskorlát és az alkotmánybírók korhatárát érintő új szabályozás normakontrollját kérte a testülettől. Elutasította a legfőbb ügyészség a Fidesz egyes panaszait a Nemzeti Kulturális Alapügyében lefolytatott házkutatás miatt. A Bács-Kiskun megyei főügyészség mintegy 17 milliárd forint értékű támogatás kapcsán folytat nyomozást. Ennek részeként egy hónapja lefoglalták a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait a Fidesz szervereit biztosító központban. A legfőbb ügyészség szerint ugyanakkor adatvédelmi problémákat vet fel, hogy olyan személyes adatokat is elvitt a nyomozóhatóság, amelyek nincsenek összefüggésben az NKA botránnyal. Nyilvántartást hoz létre az integritás hatóság olyan gazdasági szereplőkkel, akik bűncselekmény miatt nem indulhatnak közbeszerzéseken. Ez szükséges az uniós támogatások újraindításához. Lesz lehetőség arra is, hogy töröltesse magát a névjegyzékből az, aki igazolja, hogy helyreállította a megbízhatóságát. A jogilag meghatározott kör nyilvántartását, a további visszaélések megelőzése, valamint a közbeszerzések tisztaságának megteremtése indokolja. A közösségi média tilalom decemberi bevezetése óta több mint 750 ezer 16 év alatti ausztrál fiatal fiókját törölte a Facebookot és az Instagramot üzemeltető Meta. A korlátozásra a helyi hatóságok határozott fellépése és a szigorú törvényi szabályozás miatt kényszerült a cég. A törlésekkel a fenyegető bírságokat és az esetleges hatósági végrehajtási pereket kívánják megelőzni. Országszerte derült az ég, napközben mindenütt napos száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyol felhők az égen. Nagy területen megélénkül, észak-keleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 14-18 fok valószínű. Nagy tavaink 26 fokosak. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a nagy hőség.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az utcai gyors étkezés előfutárai voltak a budapesti virsli főzők, akik naphosszat tolták kétkerekű kis kazányukat, melyen egy edényben folyamatosan forrt a víz. Főtt virslivel és tormával várták az éhes vevőket. Szívesen vásároltak tőlük az utcaseprők, a konflisok kocsisai és az utcalányok is. A virsli főzők éjjel-nappal működtek, de munkájukat nem sokra becsülték. 1904-re a számuk igencsak megsokszorozódott, ezért azzal a kéréssel fordultak a kereskedelmi miniszterhez, hogy az utcai virsli főzést sorolja az iparágak közé. A kérelmet azzal az indokkal utasították el, hogy eme tevékenységhez nem kell különösebb szakértelem, ezért nem lehet iparággá nyilvánítani. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTK a Magyar Sport egyik patinás egyesülete. A Magyar Testgyakorlók Köre alakuló közgyűlésére 1888-ban került sor egy budapesti kávézóban. Az alapító tagok a magyar arisztokrácia és a zsidó polgárság köréből kerültek ki. A századforduló előtti sport és közéletben szokatlan volt az MTK sok demokratikus felfogása, a szélsőségekkel szembeni kiállása. Az egyik alapító Szekrényesi Kálmán volt, akit az úszás apostolának is neveztek, ugyanis első magyarként úszta át a gibraltári szorost, a szuezi csatornát, a bodeni tavat és a Balatont is. Mindamellett repülőgépkonstruktőr és az irodalmi társulat titkára is volt. A dzsidás kapitány, a kerékpár és az erőgép szavainkat is ő alkotta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai normafa lejtőjén állt egy vénbükkfa, amely egy legenda szerint Mátyás király születésekor sarjadt. Az 1800-as évek végére vált általános városi divattá, hogy a szerelmesek a fa kérgébe karcolták monogramjukat. 1840-ben itt énekelte Bellini Norma című operájának nagy áriáját Sodelnik Leny Rozália, európai hírű énekesnőnk. Ettől kezdve a korábban viharbükknek nevezett fát normafának nevezték. A korhat faóriás végül 1927-ben dőlt ki. Emlékére a főváros 1962-ben egy új bükkfát ültetett. Az eredeti fa helyén pedig ma emléktábla áll. A kidőlt fatörzset a Margit-szigeti artézi forrás medencéjében helyezték el, hogy a mészköves bevonat örök időkre konzerválja. Időközben azonban megfeledkeztek róla, és a vízesés falához támasztott törzset a vastag mézbevonat elválaszthatatlanul odakötötte a falhoz. Ma is ott látható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Milos Forman 8 Oscar-díjas filmremeke egy hatalmas kivetítőn élő nagyzenekari kísérettel.

0: 22-én érkezik az Amadeus Live a Margit szigetre. A film alatt a győri filharmonikusok keltik életre Mozart zseniális dallamait. Margitszigetiszínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Sok napsütés lesz eső nélkül. Csökkent az építőipari teljesítmény. Nyomoznak a szigeten történt drogügyben. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Tovább csökkent az építőipar teljesítménye júniusban, közölte a KSH. A termelés 5%-kal elmaradt az egy évvel korábbihoz képest. Az épületek építésének előállítása 5,5%-kal kisebb, ugyanakkor az egyéb építményeké 5,6%-kal nagyobb volt a nyár első hónapjában. Két hét múlva kezdődik a kőszegi intermodiális közlekedési csomópont kivitelezése. Új autóbusz pályaudvar P+R parkoló épül, és a 87-es főút egy szakaszát felújítják, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a 2,5 milliárd forintos fejlesztésben meghosszabbítják a közös vasúti autóbuszos peront, 3 fedett utasváróval és egy klimatizált peronváróval. Új zöld felületek, utastájékoztató rendszer és térfigyelő kamerák is lesznek. Nyilvántartást hoz létre az integritás hatóság olyan gazdasági szereplőkkel, akik bűncselekmény miatt nem indulhatnak közbeszerzéseken. Ez szükséges az uniós támogatások újraindításához. Lesz lehetőség arra is, hogy töröltesse magát a névjegyzékből az, aki igazolja, hogy helyreállította a megbízhatóságát. A jogilag meghatározott kör nyilvántartását, a további visszaélések megelőzése, valamint a közbeszerzések tisztaságának megteremtése indokolja. Továbbra is nyomoz a rendőrség a szombati hajógyári szigeten történt rosszullétek miatt. A hatóság vasárnap rendelte el a részletes vizsgálatot, mert többen is arról számoltak be, hogy Sebestyén Balázs DJ show-ja alatt bedrogozhatták őket. Legalább 18 fiatal számolt be rosszullétről. A nyomozók eddig tanúkat hallgattak ki, mintavételeket végeztek, valamint felvételeket foglaltak le. Nemzetközi összefogással Tenerifén fogták el azt a magyar párt, akik szerepeltek az Európai Unió legkeresettebb bűnözőinek listáján. A 32 éves férfi és vele egykorú élettársa egy kábítószerkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetet irányított. A hálózat felszámolásakor a rendőrök több ezertő marihuánát és több mint 180 gram más kábítószert foglaltak le. A bűnözőket letartóztatták, kiadatásukról a spanyol hatóságok döntenek. Portugál turisták tűntek el tegnap a horvátországi Velebit csatornában, egyikük holttestét megtalálták. Társát továbbra is nagy erőkkel keresik a mentőcsapatok. 4 fiatal egy kisméretű gumicsónakkal indult el egy Senytől északra fekvő kempingből, de az erős áramlat és a vihar elsodorta őket. Kettejüket még tegnap kimentették a Kirk-sziget közelében. Országszerte derült az ég, napközben mindenütt napos száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyol felhők az égen. Nagy területen megélénkül, észak-keleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 14-18 fok lesz. Nagy tavaink 26 fokosak. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a nagy hőség.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Noha az 1956-os forradalmat vérbe folytották, a vezető sportklubok a forradalom első napjaiban olyan változásokat vívtak ki maguknak, amelyeket aztán Kádárék nem mertek újra semmissé tenni, nehogy ismét olajat öntsenek a tűzre. Novemberben a budapesti Kinizsi SK újra Ferencvárosi TC lett, és újra zöld-fehérben játszott. Így lett a budapesti Vörös Lobogóból újra MTK, a piros-fehér korszak után ők is visszavették a kék-fehér hagyományos mezt. A budapesti honvédese azonban maradt ezzel a névvel a rendszerváltás utánig, amikor a Kispest Honvéd FC lett belőle. A budapesti Dózsa néhány napra ismét UTE lett, de még 1956-ban Újpesti Dózsa SC-re változott a neve, és az is maradt 1991-ig. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vívás gróf Széchenyi István és báró Veselényi Miklós tevékenysége nyomán a 19. század elején vált népszerűvé. Az első intézménye az 1825-ben létrejött Pesti Nemzeti Vívóintézet volt. A szabadságharc bukása után a pesti iskolát feloszlatták, a vezetői vagyonát elkobozták. Később magánvívótermek nyíltak, ahol a párbajokra készítették fel az ifjakat. 1895-ben a Magyar Atlétikai Klub megrendezte az első országos vívóversenyt. Magyarország legeredményesebb olimpiai sportága a vívás. 1908-tól 1964-ig szinte kivétel nélkül magyar versenyző nyerte az egyéni és a csapatkart versenyeket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTK futballcsapata az 50-es évek elején a textilipari dolgozók szakszervezetének fennhatósága alá került, és textiles néven fociztak. De aztán a hatalomnak sokkal jobb ötlete támadt. A klubot a retteget AVH alá rendelte. A Hidegkuti Nándort vagy Lantos Mihályt is felvonultató csapat új neve Budapesti Bástya lett. A játékosok hivatalosan tisztirangot kaptak, a klubszíne pedig kékfehérről pirosfehérre módosult. Ennél azonban sokkal kellemetlenebb volt az, hogy a csapat sikerei által az AVH-t kellett szebb színben feltüntetni. 1953-ban aztán visszakerültek a textiliparhoz, nevük Budapesti Vörös Lobogóra változott. Az 56-os forradalom idején állt helyre a rend, és lett a klub újra kékfehér MTK. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest második kerületében több utca visel egymáshoz kapcsolható nevet. Ilyenek a Fillér, a Forint, a Pengő és a Garas utca. A Fillér utca volt az első köztük, ami könnyen lehet, hogy nem is a pénzről, hanem egy felvidéki településről kapta a nevét. Egy másik verzió szerint az egykor a Retek utca sarkán működő, az utolsó Fillérhez elnevezésű kocsma után nevezték el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Van olyan hely, ahová jól esik visszatérni, megállni, megpihenni és feltöltődni? Nekünk van. És önnek? A mobilján biztosan van egy ilyen hely. A Klasszik Rádió 92.1 telefonos alkalmazásával mostantól klasszikus kedvencei elkísérik bárhová indul. Klasszikus utitárs, kolléga és barát. És még mennyi minden, miközben összeolvadt tér és idő, és csak az azonnal és akárhol elérhető zenei kedvencek maradnak. A Klasszik Rádió 92.1 mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Sok napsütés lesz eső nélkül. Üzembiztosan termel a Paksi erőmű két turbinája. Újabb bírságot kapott az EMAG. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson, az

0: első bárka beállítása, rögzítése folyamatban van. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ használnak fel az első ijesztéséhez, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tájékoztatása szerint a Duna jobb partján a terep előkészítése megtörtént, valamint rövidesen a második bárka is megérkezik. A bal parton a honvédség végzi a felvonulási terület és a depók kialakítását. Jelenleg a Paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termeli az áramot. A WWF Magyarország szakértője szerint a paksi fenékküszöb megemeli majd a vízszintet, de nem oldja meg a Duna medermélyülésének problémáját. Pozitívan értékelte a pénzügyminiszter, hogy 524 milliárd forintos többlettel zárta a hónapot a költségvetés. Kármán András ugyanakkor figyelmeztetett, a kedvező adatok mögött egyszeri hatások és az Orbán rendszer öröksége is meghúzódik. Hozzátette, hogy kormányváltás nélkül 2026-ban GDP arányosan 8,3%-os hiány felé tartott volna az államháztartás. Ez az arányszám 7,5%-ra módosult. Két hét múlva kezdődik a kőszegi intermodiális közlekedési csomópont kivitelezése. Új autóbuszpályaudvar, P+R parkoló épül, és a 87-es főút egy szakaszát felújítják, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a 2,5 milliárd forintos fejlesztésben meghosszabbítják a közös vasúti autóbuszos peront, három fedett utasváróval és egy klimatizált peronváróval. Új zöld felületek, utastájékoztató rendszer és térfigyelő kamerák is lesznek. Nyilvántartást hoz létre az integritás hatóság olyan gazdasági szereplőkkel, akik bűncselekmény miatt nem indulhatnak közbeszerzéseken. Ez szükséges az uniós támogatások újraindításához. Lesz lehetőség arra is, hogy töröltesse magát a névjegyzékből az, aki igazolja, hogy helyreállította a megbízhatóságát. A jogilag meghatározott kör nyilvántartását, a további visszaélések megelőzése, valamint a közbeszerzések tisztaságának megteremtése indokolja. Újabb 225 milliós bírságot kapott az EMAG. A gazdasági versenyhivatal megállapította, hogy a vállalat megint hiányosan teljesítette saját vállalásait. Nem segítette elő kellő mértékben a magyar vállalkozások online jelenlétét. A webáruházat működtető cégek elismerték a mulasztásokat. Az EMAG üzemeltetői összesen már 710 millió forint bírságot kaptak a magyar versenyhatóságtól. Országszerte süt a nap, csak időnként lehetnek fátyol felhők az égen. Nagy területen megélénkül, észak-keleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 14-28 fok valószínű. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a nagy hőség.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Már a középkorban is üzemelt a mai Rudas helyén egy fürdő, amit Szokolló Mustafa budai beglerbég 1572-ben átépítetett. A Buda felszabadítása utáni évszázadokban a fürdőt fokozatosan bővítették. A millenniumra nyitották meg az uszoda csarnokot, majd hivatalosan is gyógyfürdővé nyilvánították. A Rudast 1936-tól csak férfiak látogathatták. 2005-ben pedig, miután befejeződött a fürdő felújítása, bevezették a külön női napot és a koedukált fürdési napokat is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Podmanicki Frigyes 1873-ban a Városegyesítés évében lett a közmunkatanács alelnöke, és több mint 30 éven át töltötte be ezt a tisztet. A báró elnöke volt például annak a bizottságnak, amely a sugárút kiépítéséhez szükséges telkek megvételéről tárgyalt a tulajdonosokkal, s dolgozott abban a bizottságban is, amely a tervezett nagy körútvonalába eső parcellák árának megállapításával foglalkozott. Legtöbbször rikítóan tarka, kockás mintájú ruhát viselt, innen kapta a kockás báró elnevezést. Podmanicki sosem nősült meg, egész életét a főváros szépítésének szentelte, így lett Rudi szavaival élve Budapest vőlegénye. Az Arany János utcai metroállomásnál kialakult teret 1982-ben nevezték el róla. Ennek közepén a kockás báró szobrát is megtaláljuk.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 8. kerületi Dologház utcát már 1847-ben is így hívták, és az itt álló intézményről kapta a nevét. Az első dologházakat a 15. századi Amsterdamban alapították, egyfajta új büntetés végrehajtási modellként. Ide a kisebb vétségek elkövetői kerültek munkavégzésre. Magyarországon Mária Terézia engedélyével vezették be. Megszűnése után a 19. században élet újra, de már nem az amsterdami modell szerint, hanem a börtönökkel párhuzamosan működő rabdolgoztatóházként. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Clarissa Kolostort 1334-ben Károly Róbert király felesége, a lengyel származású Piast Erzsébet alapította. A Clarissa apáca rend a ferencesek női ága. Férje halála után Erzsébet nem vonult Zárdába, hanem Óbudára költözött, és jelentős adományokkal támogatta a Kolostort, aminek egyre kiemeltebb szerepe lett. Romjai az Árpád híd budai hídfőjének közelében, a Mókus utcai iskola udvarán találhatók. A templom gazdagon felszerelt volt, kincsei közé tartozott egy gyönyörűen díszített házi oltár is, amelyet ma a New Yorki Metropolitan Múzeumban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Fantasztikus balett-thriller, a Fekete Hattyú érkezik a Margit-szigetre. A Szegedi Kortárs Balett átírja a Hattyúk tava történetét augusztus 26-án. Prokofjev csodálatos zenéjére a Fény és Sötétség lenyűgöző harca kápráztat el Juronics Tamás rendezés.

0: Ében. Margitszigetiszínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Sok napsütés lesz eső nélkül. Üzembiztosan termel a Paksi erőmű két turbinája. Újabb bírságot kapott az EMAG. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson, az első bárka beállítása, rögzítése folyamatban van. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ használnak fel az első ijesztéséhez, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tájékoztatása szerint a Duna jobb partján a terep előkészítése megtörtént, valamint rövidesen a második bárka is megérkezik. A bal parton a honvédség végzi a felvonulási terület és a depók kialakítását. Jelenleg a Paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termel az áramot. A WWF Magyarország szakértője szerint a paksi fenékküszöb megemeli majd a vízszintet, de nem oldja meg a Duna medermélyülésének problémáját. Pozitívan értékelte a pénzügyminiszter, hogy 524 milliárd forintos többlettel zárta a hónapot a költségvetés. Kármán András ugyanakkor figyelmeztetett, a kedvező adatok mögött egyszeri hatások és az Orbán rendszer öröksége is meghúzódik. Hozzátette, hogy kormányváltás nélkül 2026-ban GDP arányosan 8,3%-os hiány felé tartott volna az államháztartás. Ez az arányszám 7,5%-ra módosult. Két hét múlva kezdődik a kőszegi intermodiális közlekedési csomópont kivitelezése. Új autóbuszpályaudvar, P+R parkoló épül, és a 87-es főút egy szakaszát felújítják, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a 2,5 milliárd forintos fejlesztésben meghosszabbítják a közös vasúti autóbuszos peront, három fedett utasváróval és egy klimatizált peronváróval. Új zöld felületek, utastájékoztató rendszer és térfigyelő kamerák is lesznek. Nyilvántartást hoz létre az integritás hatóság olyan gazdasági szereplőkkel, akik bűncselekmény miatt nem indulhatnak közbeszerzéseken. Ez szükséges az uniós támogatások újraindításához. Lesz lehetőség arra is, hogy töröltesse magát a névjegyzékből az, aki igazolja, hogy helyreállította a megbízhatóságát. A jogilag meghatározott kör nyilvántartását, a további visszaélések megelőzése, valamint a közbeszerzések tisztaságának megteremtése indokolja. Újabb 225 milliós bírságot kapott az EMAG. A gazdasági versenyhivatal megállapította, hogy a vállalat megint hiányosan teljesítette saját vállalásait, nem segítette elő kellő mértékben a magyar vállalkozások online jelenlétét. A webáruházat működtető cégek elismerték a mulasztásokat. Az EMAG üzemeltetői összesen már 710 millió forint bírságot kaptak a magyar versenyhatóságtól. Országszerte süt a nap, csak időnként lehetnek fátyol felhők az égen. Nagy területen megélénkül, észak-keleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 14-28 fok valószínű. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a nagy hőség.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budaörsi Endres György Sportrepülő Egyesület a 20. század egyik legjobb pilótájáról kapta a nevét. Endres György 1931-ben a kanadai Új-Fülöndről indulva repülte át az Atlanti-óceánt Magyar Sándor navigátor segítségével. A Justice for Hungary nevű gép iránytűje azonban az ír partoknál elromlott, és a rossz látási viszonyok is nehezítették a küldetés hátra lévő részét. Így a Mátyásföldre tervezett landolás helyett Felcsút határában egy kukoricásban voltak kénytelenek letenni a gépet. Az 5770 kilométeres utat a két magyar óceánrepülő pontosan 25 óra 20 perc alatt teljesítette. Gyorsabban, mint addig bárki. Óránként csaknem 230 kilométeres átlagsebességgel. Továbbá korábban senki sem hatolt ilyen mélységig az európai kontinens belsejébe. Így három világrekord is megdőlt azon a napon. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A rudasfürdő hollywoodi produkciókban is feltűnt. Arnold Schwarzenegger Vörös zsaru című filmje volt az első amerikai alkotás, amely engedélyt kapott arra, hogy a moszkvai Vörös téren forgassanak. Azonban a legtöbb orosz jelenetet végül Magyarországon készítették el, így a fürdőben játszódó részt is. Érdekesség, hogy az alkotók a filmben is megtartották a rudasbéli szokásokat, azaz a férfi szereplők itt is ágyékkötőben fürdőztek. A filmben felbukkant többek között Koncz Gábor, Növényi Norbert és Bán János is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A reformkorban Pesten az utcasöprést jó részt a városházán őrzött rabokkal végeztették. A korabeli lapokban olvasható panaszok szerint a kényszermunkának nem sok haszna volt, viszont a rabok pénzt és főleg dohányt kéregettek a polgároktól. A város fizetett utcaseprőket is alkalmazott, sőt, az 1850-es évektől már csak ők végezték ezt a munkát. A tisztogatás azonban egyelőre csak a főútvonalakra szorítkozott. Pesten a 19. század során visszatérő panasz volt, hogy a bérkocsi standok környékét nyári napokon elviselhetetlenné tette az eltakarítatlan lótrágya szaga. A legnagyobb standok a Színház, ma Vörösmarty téren, a mai Asztóriánál, valamint a Városház téren voltak. De a nagyobb szállodák előtt is mindig várakoztak fiákerek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Semmelweis Ignác 1818-ban Budán egy tabáni kereskedőházban született. Gyakorló orvosként fogalmazta meg azt a tézisét, hogy a gyermekágyi láz nem önálló, járványos betegségként terjedő kór, hanem bomló szerves anyagok által okozott fertőzés, amellyel az orvosi személyzet saját maga fertőzi meg a szülőnőket. Mivel mikrobiológiai érvekkel nem tudta alátámasztani tézisét, így nem dicsőséget, hanem ellenségeket szerzett kollégái között, akik sértőnek találták a feltételezést, hogy ők okoznák a pácienseik halálát. Semmelweis tudományos eredményeit csak jóval halála után ismerte el a tudományos és a szélesebb közvélemény. Ekkor kezdték el az anyák megmentőjeként nevezni. Az egykori szülőházában működő Semmelweis Orvostörténeti Múzeum az orvostudomány és gyógyszerészet hazai és nemzetközi történetéből ad ízelítőt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: A világ rohan és változik, de életünk egy része örökre klasszikus marad. És ez mostantól még könnyebben elérhető és átélhető. A Klasszik Rádió 92.1 mobil applikációjával megszűnnek a korlátok, és a zene ezután mindössze egy új mozdulatnyira lesz öntől. Töltse le az alkalmazást, és hallgassa a Klasszik Rádió 92.1-et munka, pihenés, utazás, vagy akár sport közben, amerre csak jár a világban. Nincs mi elválaszt, ha összeköt a zene. A Klasszik Rádió 92.1 mobil app elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Sok napsütés lesz eső nélkül. Nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Tenerifén fogták azt a magyar párt, akik kábítószer kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetet irányítottak. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson, az első bárka beállítása, rögzítése folyamatban van. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ használnak fel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tájékoztatása szerint a Duna jobb partján a terep előkészítése megtörtént, valamint rövidesen a második bárka is megérkezik. A bal parton a honvédség végzi a felvonulási terület és a depók kialakítását, ismertette a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, jelenleg a paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termeli az áramot. Orosz drón csapódott be Ukrajna déli részén Odessa megyében egy személyvonatba. A támadásban meghalt a mozdonyvezető és segédje. A vonaton tartózkodó 340 utast kimenekítették. Az amerikai légvédelmi Patriot rakétakészlet legalább 5%-ának megvásárlására kért engedélyt Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök az egyre sűrűsödő orosz ballisztikus rakétatámadások és a kritikus mértékű védelmi hiány miatt kérte az Egyesült Államokat az eladások növelésére. Kijev szerint Washington a közel-keleti konfliktus miatt csökkentette a szállított fegyverek mennyiségét. Nehéz helyzetbe lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló családokat. A kormány a nyár elején 50 ezer forintos tanszertámogatást jelentett be, ez pedig lehetőséget ad a segélyszervezetnek arra, hogy idén nagyobb hangsúlyt fordíthasson a gyerekek évközbeni felzárkóztatására. A 1353-as adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatása. Nemzetközi összefogással Tenerifén fogták azt a magyar párt, akik szerepeltek az Európai Unió legkeresettebb bűnözőinek listáján.

0: A 32 éves férfi és 32 éves élettársa egy kábítószer kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetet irányított. A hálózat felszámolásakor a rendőrök több ezer tő marihuánát és több mint 180 kg kábítószert foglaltak le. A két magyar állampolgárt letartóztatták. Kiadatásokról a spanyol hatóságok döntenek. Újabb 225 milliós bírságot kapott az EMAG. A gazdasági versenyhivatal megállapította, hogy a vállalat megint hiányosan teljesítette saját vállalásait, nem segítette elő kellő mértékben a magyar vállalkozások online jelenlétét. A webáruházat működtető cégek elismerték a mulasztásokat. Délután mindenütt napos, száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyolfelhők az égen. Délután 27-32, késő este 14-18 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Nepomuki Szent Jánosnak, a hajósok, hidak, halászok és vízimollárok védőszentjének szobra eredetileg nem Csepelen állt. 1721-ben a kecskeméti kapunál avatták fel, alkotója ismeretlen. A főváros öt legrégebbi szobrának egyikeként tartják számon. 1973-ban került a 21. kerületbe, a Szent Imre térre. Azóta kétszer is felújították. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Kőbánya és Újpest föld alatti összekapcsolása már az 1910-es években felmerült. A metróvonalát azonban csak 1949-ben jelölték ki. Az első érdemi lépésre 1966-ban került sor, amikor elkészült a tervdokumentáció. Elsőként a Nagyvárad tér Deák tér közötti szakasz megépítését szorgalmazták. Kivitelezésére 1,8 milliárd forintot biztosítottak. A keretösszeget később jócskán megemelték. 1973-ban már 3,9 milliárd forintra becsülték a költségeket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferencvárosi Tornaklub 1899. május 3-án alakult. Első elnökének dr. Springer Ferencnek komoly szerepe volt az Üllői úti sporttelep létrehozásában és a Magyar Labdarúgó Szövetség megalakításában is. Kevesen tudják, hogy az ő unokája volt a kiváló színész, Mensáros László. Springer halála után 2 évvel, 1922-ben az Üllői úti pályán a hálás szurkolók emlékünnepséget tartottak. Ekkor avatták fel a tiszteletére készítetett szobrot, Mátrai Lajos alkotását. A Springer szobor mind a mai napig ott áll az Üllői úti stadionban, szemben a labdarúgó játéktérrel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út három szakaszra osztható. A szakaszokon mind a beépítettség, mind az útpálya elrendezése, hosszúsága és szélessége is különbözik. Az első szakasz a Deák Ferenc tér és az Oktogon között húzódik. Az útszakasz hossza 844 méter, szélessége 34 méter. Itt az út zárt sorú, 3-4 emeletes épületek, bérházak között fut. A folyamatosan felújításra kerülő paloták földszintjein elegáns kávézók, üzletek és butikok bérelnek helyiségeket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Van olyan hely, ahová jól esik visszatérni, megállni, megpihenni és feltöltődni? Nekünk van. És önnek? A mobilján biztosan van egy ilyen hely. A Klasszik Rádió 92 egy telefonos alkalmazásával mostantól klasszikus kedvencei elkísérik bárhová indul. Klasszikus utitárs, kolléga és barát. És még mennyi minden, miközben összeolvadt tér és idő, és csak az azonnal is akárhol elérhető zenei kedvencek maradnak. A Klasszik Rádió 92 egy mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban.
1: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Létrejött a megállapodás az uniós forrásokról. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját. Holnap eleinte sok napsütésre készülhetünk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, Brüsszelnek nem ideológiai elvárásai voltak. A pénzt eddig az előző kormány korrupciója blokkolta. A Tisza kormány ezért zéró toleranciát hirdet, és benyújtotta Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke megerősítette, a mérföldkövek teljesítése miatt 4 milliárd 200 millió eurót azonnal át is utalnak az országnak. Emellett a magyar diákok a következő tanévtől újra részt vehetnek az Erasmus programban. A Fidesz közleményében élesen bírálta a megállapodást. A kormánypárt szerint Magyar Péter, idézem, eltitkolja a paktum részleteit, és követelik annak azonnali nyilvánosságra hozatalát, különösen a migráció, a rezsicsökkentés és a nyugdíjak ügyében. A Velencei Bizottsághoz fordult Súlyog Tamás köztársasági elnök, miután nyílt konfliktus alakult ki a Sándor Palota és az új kormány között. Az államfő hivatalának mai közleménye alapján az áprilisi választások óta a kormány és a miniszterelnök részéről olyan nyilatkozatok hangoztak el, amelyek politikailag próbálják ellehetetleníteni a köztársasági elnököt. Átmenetileg kisebb létszámmal működik a fővárosi közgyűlés, miután a tavaszi parlamenti választások miatt több képviselő is távozott a testületből. Az áprilisi választások nyomán 5 fővárosi képviselő szerzett országgyűlési mandátumot. Az ő pótlásukról később dönt a választási bizottság. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, így a testület jelenleg 33 helyett 29 képviselővel folytatja a munkáját. A parlamenti távozások miatt szinte az összes nagy fővárosi frakció élén személyváltozások történtek, miután a korábbi vezetők, köztük Szentkirály Alexandra és a miniszterré kinevezett Vitézi Dávid is távoztak a közgyűlésből. Tordai Attilát, a Semmelweis Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói feladatainak ellátására az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán közölte, hogy a szervezet átadás átvétele már megkezdődött, és az intézmény működését teljes körűen átvilágítják majd. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság szóvívője.

0: Gál Kristóf megerősítette, hogy a férfi gyanúsítottként hallgatják ki hamis tanúzás miatt. Hozzátette, hogy K. Endre ellen jelenleg is eljárási cselekmények folynak, és további eljárásokra is sor kerül majd. Végül az időjárásról. Holnap eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Záporzivatar inkább északkeleten fordulhat elő, az északnyugati szél megerősödik. 24-30 fok valószínű holnap délután. Köszönöm a figyelmet! A híreket Szabó Katitól hallották.
1: Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
2: Kellemes és derűs délutánt kívánok augusztus 12-én, azért még jócskán van hátra néhány hét a nyárból, úgyhogy aki még eddig nem ment szabadságra, az bőven bepótolhatja, szerintem napfényben sem lesz hiány. Nézzük, hogy ki lesz a vendégünk az Impresszió rovatban, Kereszti Anna kurátort hallhatják majd. 5 és 6 óra között pedig itt lesz velünk dr. Radnai Márton, a Pesti Tőzsde világáról szóló kiállítás ötletgazdája, a Ramasoft adatszolgáltató és informatikai ZRT vezérigazgatója. Most pedig az Intermezzóban Schubert első D-dur szimfóniájának 4. tétele következik a Bécsi Filharmonikus Zenekar előadásában.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Júdza címmel a láthatatlan jelenlét képei láthatók a mai Manóházban. A vonalban Kereszti Anna kurátor. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz, szia.
1: Ugye Francesco Todde olasz fotográfus műveiről van szó. Mire utal a cím Júdza?
2: Júdza, Francesco Todd ezt a címet választotta, mert Goliarda Sapienza olasz írónőnek ez volt a gyermekkori beceneve, és az ő életműve és az ő élettörténete is lette ezt a sorozatot, tehát az ő gyermekkori becenevéből ered a cím is.
1: Mi volt ez, amiért Francesco Todde vonzódott az írónő műveihez?
2: Goliarda Sapienza egy nagyon érdekes életű írónő volt, nagyon kalandos élete volt, és amit róla érdemes tudni, hogy a művei az élete során kiadatlanok maradtak, és utána aratott csak nagy sikert. És Francesco Todd azért szerette volna képekbe megragadni az ő életművét, mert pont amiatt, hogy a művei élete során kiadatlanok maradtak, hiányzott egyfajta vizuális világ képekkel való reprezentáció ebből az időszakból, és tulajdonképpen egy olyan utazásra indult, ahol az ő életének állomásain és olyan helyszíneken, ahol időt töltött, fotózott, és mondhatjuk, hogy a nyomait kereste, és próbálta képekké alakítani egyébként az ő szavait, az ő szóképeit.
1: És hogyan közelített hozzá? Milyen eszközökkel?
2: Sokat olvasta nyilván az írásait, illetve az életrajzát kutatta. A második férjével beszélt sokat, tehát voltak segítségei is, még az írónő életéből, akik még életben vannak. De alapvetően olvasta a műveit, és próbált belehelyezkedni az ő irodalmi világába, az ő gondolataiba, és ebből kiindulva járta azokat a helyeket. Egyébként szicíliai származású volt az írónő, tehát az utazás is Szicíliába kezdődött, és aztán Róbán át, Gáitán keresztül Olaszország különböző részein egyébként 7 éven át fotózott, és próbálta valahogy azokat a helyszíneket, amik keresni, képeken keresztül, amik valahogy az ő jelenlétét hordozzák, és tulajdonképpen mondhatjuk azt is, hogy ez egy picit egy ilyen telepatikus kapcsolattá avanzsálódott így a fotózáson keresztül, tehát nem egy dokumentarista megközelítéssel kutatta így az életművet, hanem egyfajta ilyen időutazás és telepatikus kapcsolat szellemében.
1: Ugye ebből is következik, hogy nem hagyományos életrajzi portrét készített, hanem sokkal inkább személyes emlékekhez kapcsolódó és az írónő belső világához próbált közelebb kerülni.
2: Igen, és rengeteg archív fotót is, vagy hát azokat az archív fotókat, amik az életéből az írónőnek fennmaradtak, azokat egészítette ki a saját képeivel, és ami nagyon fontos eleme egyébként még a sorozatnak, ez talán érdekes, hogy a metamorfózis, az anyagnak az átalakulása, az a Sapienza műveiben elég jelentős erővel bír, és a képeken is egyfajta misztikus világ jelenik meg, ahol az állati eredetű dolgok, a növényi eredetű dolgok, a természeti jelenségek, és maga az emberi test úgymond egymással beszélgetésbe kerül, és ezek a formák egyik forma a másikba hogyan tud átfolyni.
1: Az írónő a műveiben gyakran foglalkozott a női szabadság, az önazonosság kérdéseivel. Legismertebb regénye az Örömművészete, csak halála után vált világsikerré. Ez a mű valamilyen módon megjelenik a fotográfus művészetében?
2: Igen, mondhatjuk úgy, hogy ez a mű, az Örömművészete, ez egy úgynevezett ilyen autofikciós regény, ami azt jelenti, hogy vannak benne olyan életrajzi elemek, amelyek visszhangozzák Goliarda Sapienzának is az élettörténetét, de a regénybe szereplő hősnő egyáltalán nem azonosítható Goliardának a személyével. De például az, hogy egy nagyon rebellis, egy antifasiszta családba születik, nyilván ez az egész gyerekkorát áthatta ez a fajta ellenállás, szabadságvágy, és valahogy a képekben is az az autofikció, amit említettem, hogy tulajdonképpen vannak, nyilván ezek olyan fotók, amik mondjuk múzeumokban is akár készültek, vagy tájakon, tehát valós dolgokat mutatnak meg, de valahogy mégiscsak elemelődnek a valóságtól, és valahogy a képeken megjelenő motívumoknak a többlettartalmára hívja fel a figyelmünket. De egyébként visszatérve, hogy ez a rebelliség az installációban, ami a kiállításon megjelenik, én is próbáltam úgy válogatni a képeket, hogy csepegtetve különböző fontos motívumok, tehát mondjuk ilyen a tenger, vagy a forradalom, vagy az ellenállás, azok megjelenjenek, vagy a nőiesség, ahogy te is mondtad, hogy ezek cseppekbe megjelenjenek a fotókon, de nyilván nem lehetett bemutatni minden aspektusát, mert pici a érehez. De egyébként a fotókönyvben, ami ebből a fotósorozatból született, ott nagyon szépen kirajzolódik ez az ív.
1: Kiről derül ki több információ a kiállításon, az írónőről, vagy a fotográfusról?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Én egyébként azt hiszem, hogy a fotográfus itt a megfejtés, hiszen mégiscsak az ő lencséjén és az ő szűrőjén keresztül látjuk ezt az életművet, ezt a karaktert, és szerintem nagyon, nagyon nagy érzékenységgel fordul a téma felé, és inkább felkelti az érdeklődésünket, és kérdéseket vet fel bennünk, mint hogy sem válaszokat kapjunk a képekből, de szerintem ezért is izgalmas ez, mert akkor utána lehet járni, utána lehet keresni és olvasni, mint egy nyomozás a képek történetének.
1: Nagyon köszönöm, augusztus 23-áig látható a kiállítás a mai Manóházban. Kívánom, hogy sokan látogassanak el hozzátok.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Kereszti Anna kurátor volt a vendégem itt az Intermezzóban.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Ismét megrendezik a Vertigo filmhetet a budapesti Art Plus Cinemában, ahol jövő csütörtöktől egy héten át a közelmúlt legjobb európai és art filmjei várják a közönséget. Az idei programban 15 alkotás szerepel, közülük 3 országos premier előtt lesz látható. Műsorra kerül többek között a 4 évszak, az új kezdet, a túlélés, az odakint, valamint a francia közönség kedvencek, a kihitte volna, első és második része is. A kínálatban vígjátékok, történelmi filmek, romantikus drámák és díjnyertes animációk egyaránt helyet kaptak. A Vertigo filmhét célja, hogy a nyár végén ismét megtöltse az Art mozik nézőterét minőségi európai filmekkel. Ha valaki egy hét alatt szeretne bepótolni több izgalmas mozis élményt, erre most remek alkalom kínálkozik. A jazz hangulatát ezúttal fényképeken keresztül idézi meg Nasung Yul dél-koreai fotoművész Rezonancia című kiállítása, amely a Koreai Kulturális Központban látható. A tárlat a magyar-koreai jazz kapcsolatok elmúlt időszakának fontos pillanatait mutatja be, többek között a 2025-ös Magyar Fókusz program koncertjeiből válogatva. A művész több mint 2 évtizede dokumentálja a fesztiválok világát, képeim pedig nem csak a zenészeket, hanem a koncertélmény emberi oldalát is megörökíti. A fotók, az improvizáció, az összhang és a pillanat megismételhetetlen erejét teszik láthatóvá. A kiállítás egyben kulturális híd is Magyarország és Dél-Korea között, amely a zene közös nyelvén keresztül kapcsolja össze a két ország művészeit. A Rezonancia című tárlat a jazz szerelmeseinek és a fotóművészet iránt érdeklődőknek egyaránt izgalmas programot kínál. Jövő szombaton 8. alkalommal kezdődik meg Budapesten a Miraton Fesztivál és Akadémia, amely mára Közép-Európa egyik meghatározó nemzetközi kamarazenei eseményévé vált. A Miranda Liu hegedűművész által alapított fesztivál egyszerre kínál rangos koncerteket és nemzetközi mesterkurzusokat, ahol világhírű művészek és fiatal tehetségek dolgoznak együtt. Az idei programban 12 hangverseny szerepel a Fuga Budapesti Építészeti Központban és a Francia Intézetben, a baroktól egészen a kortárs zenéig. A 10-napos fesztivál vendégművészei a világ számos országából érkeznek, a műsor pedig Mozart, Beethoven, Liszt és Kurták György zenéje előtt tiszteleg. A Miraton nem csak koncertsorozat, hanem olyan nemzetközi alkotói közösség, ahol a tapasztalt előadók és a következő generáció muzsikusai egyaránt formálják a klasszikus zene jövőjét. Ez a Klasszik Rádió 92.1.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Milos Forman 8 Oscar-díjas filmremeke egy hatalmas kivetítőn élő nagyzenekari kísérettel. Augusztus 22-én érkezik az Amadeus Live a Margit szigetre. A film alatt a győri filharmonikusok keltik életre Mozart zseniális dallamait. Margitszigetiszínház.hu.
2: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
3: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Sok napsütés lesz eső nélkül, tovább apad a Dunapaksnál. Forgalomkorlátozásokra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-ai rendezvények miatt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább apad a Dunapaksnál, az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. A középtávú előrejelzések szerint az azt követő napokban további 4-5 centit, vagyis mínusz 136-137 cm-ig csökkenhet a folyó vízszintje. Mínusz 140 cm a teljes atomerőművet le kellene állítani. Közben már építik a fenéküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. Közveszélyokozás miatt állítottak elő a rendőrök egy 63 éves nőt, aki felelőtlenül gyújtott tüzet Balatonfőkajár határában. 3 hektáros, 10 pincét is érintő tüzet okozott, amikor egy összetákolt tűzrakó helyen próbált megfőzni. A lángokat tűzoltóknak kellett eloltaniuk. Nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló családokat. A 1353-as adományvonal tárcsázása vagy az SMS küldés 500 forint támogatást jelent. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt, közölte a BKK. Augusztus 15-e szombattól 21-e péntek 12 óráig a Lánchidat átadják a gyalogosoknak. Korlátozások lesznek egyebek mellett a Budai várban, a Műegyet

0: Temm rakparton, a Kossuth téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án késő délutántól a tűzijáték végéig sűrűbben járnak a metrók, valamint a belváros érintő trollibuszok, villamosok és autóbuszok. Ezekhez csatlakozva több külvárosi vonalon is gyakrabban indulnak a járatok. Részleteket a bkk.hu per nemzeti ünnep oldalon olvashatnak. Fokozódik az asszály, számottevő mennyiségű nagy területre kiterjedő esőre a jövő héten sincs esély, írta a Hungaromet. Az elmúlt hónapban az ország területének több mint felén 10 mm-nél is kevesebb volt a csapadék. A vízhiány egyre nagyobb gondot okoz az erdőkben is, közölte az agroinfor.hu. A Nagykunságban például augusztusra valamennyi természetes vízforrás kiszáradt. Ezért a következő időszak legfontosabb erdőgazdálkodási feladata a mesterséges vízlelőhelyek fenntartása lesz a vadállomány megvédése érdekében. Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő. Pénteken 29-32 fok várható. Hétvégére visszatér a kánikula. Vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban a Budakeszi úton a város határ közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelző lámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. Az érintett BKK autóbuszok Budakeszi felé az Országos Korányi Intézet megállóban nem állnak meg. Erős a forgalom az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton. Az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Körvas útsortól, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körútnál, a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban. A Kőbányai úton befelé a Pongrác útnál lezárták a jobbra kanyarodó sávot, mert javítják a gázvezetéket. Útszükületen kell áthajtani a 9. kerületben a Jókai utcában a Határútnál, vízvezeték javítása miatt. Pénteken éjféltől lezárják a Gubacsi hidat, szombaton hajnali 4 óráig, valamint szombaton éjféltől várhatóan vasárnap reggel 8 óráig karbantartás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megállójuk kimarad. A második kerületben a Törökvíz úton a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között félpályás lezárásra számítsanak útépítés miatt. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Kellemes és derűs napot kívánok! Pest-Buda, később Budapest, a 19. század végén és a 20. század elején robbanásszerű modernizáció ment keresztül. Megépültek a városképet mai napig meghatározó ikonikus épületek, egymást érték a különféle infrastruktúrális fejlesztések és beruházások, illetve megjelentek a színen az első részvénytársaságok, melyek működéséhez és növekedéséhez bizony elengedhetetlen volt a befektetők finanszírozása, azaz a külső tőkebevonás és az ennek helytadó intézmény, vagyis a bőrze. A hazai gazdasági fellendülésnek jelentős mérföldköve lett az 1864-es év, amikor elindult a pesti áru- és értéktőzsde, amely 1873-ban az egyesítést követően felvette a budapesti jelzőt. A bőrze fordulatokban gazdag történetét most a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum mutatja be, együttműködésben a Tőzsde Múzeum portállal. A kiállítás egészen novemberig látogatható. Erről lesz szó a folytatásban dr. Radnai Mártonnal, a kiállítás ötletgazdájával, aki egyébként a Ramasoft adatszolgáltató és informatikai ZRT vezérigazgatója. Most pedig Haydn 45. fiszmol búcsú szimfónia harmadik tétele következik az osztrák-magyar Haydn zenekar előadásában.

0: Ez az Intermezzo, a Pesti Tőzsde világa elevenedik meg a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban. A vonalban dr. Radnai Márton, a kiállítás ötletgazdája, a Ramasoft adatszolgáltató és informatikai ZRT vezérigazgatója. Szervusz, szeretettel köszöntelek!
1: Üdvözlöm én is a hallgatókat!
0: A Budapesti Áru és Érték Tőzsde története című időszaki kiállításról van szó. Hol kezdődött mindez? Mi volt az, ami megalapozta ennek a létrejöttét?
1: Igen, tehát én eredetileg pénzügyi közgazdász vagyok, és engem nagyon érdekeltek a régi árfolyamok, tehát hogy a régi tőzsdén az egyes részvényeket milyen áron kereskedték, és milyen hozamokat lehetett elérni, mert ez például a nyugdíjtervezés céljából egy fontos kérdés, és ez Magyarországon nem volt feldolgozva, úgyhogy ez volt, így indult a projekt 10 évvel ezelőtt, és hát ugye a kezdetekben emiatt föl kellett tárni azt, hogy hol találtak meg ezek az árfolyamok, és kiderült, hogy annak idején egy úgynevezett árjegyző lapot adott ki a tőzsde, és ezt utána megnézzük, hogy melyik könyvtárban van még meg pár darab belőle, egyébként nincs sok belőle, és utána ezeket digitalizáltuk, tehát kezdetben ez egy ilyen digitalizációs projektnek indult, utána mi feldolgoztuk az árfolyamokat, és abból már jöttek ki ilyen részeredmények, és ahogy ment a projekt előre, arra jöttem rá, hogy egy csomó olyan vállalat, illetve személyiség volt annak idején a tőzsdén, illetve hát, hogy a személyiség köthető ezekhez a cégekhez, aki jelentősen hozzájárult a magyar gazdaság fejlődéséhez, viszont a nevét se tudjuk már. Tehát teljesen elfelejtettük, és úgy gondoltam, hogy akkor célszerű lenne ezt úgy kvázi előásni a múltból, és akkor csináltunk egy portált. Ugye ez lett a tőzsdemúzeum.hu portál, ami ezt az egy ilyen virtuális kiállítás, egy online megjelenítette őket. Ott ugye az volt a cél, amit kitűztünk, hogy a 100 legjelentősebb tőzsdei vállalatnak akarjuk a történetét kidolgoztatni, illetve egy-egy embert, aki jellemezte, nagyon kapcsolódott ezekhez a cégekhez, annak az életrajzát akartuk bemutatni. És aztán, amikor ezzel már nagyjából úgy készültünk, akkor jött az ötlet, hogy akkor tulajdonképpen meg kéne mutatni fizikailag is ezt a kiállítást, és gyakorlatilag sikerült ugye a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeummal egy ilyen együttműködésre lépni. Ennek a lényeg az, hogy ők adják a helyszínt, illetve hát a projektben azért egy csomó dologban részt vettek, mi pedig ugye hoztuk magát a tartalmat. De jött egy probléma, hogy hát ugye mi virtuális kiállítás vagyunk, tehát nekünk nincs tárgyunk. Ugye hát az ugye fizikailag az már nem annyira mutat, jó? És akkor ezt úgy oldottuk föl, hogy egyrészt felvettük a kapcsolatokat gyűjtőkkel, illetve hát ők felvették velünk, és például ugye kiemelve mondjuk Korányi G. Tamást, aki ugye ezt a témát kutatta, de gyűjtő is, tehát az ilyen témájú tárgyakat szisztematikusan gyűjti, és másrészt a közgyűjteményekkel, tehát ugye kijelöltük mégis azért, hogy bemutassuk a történetet, 6 iparágat, és onnan egy-egy vállalatnak a történetét mutatjuk be, és egy-egy személyiséget, aki nagyon meghatározó volt az adott vállalat életében. És utána nyilvánvalóan elindultunk, hogy honnan lehet erről a vállalatról gyűjteni, és nyilván a különböző szakgyűjteményeket kerestük meg, tehát így például a Kinoin esetében Orvostörténeti Múzeum, Ganz esetében Közlekedési Múzeum, Dreher esetében ugye Süripari Emléktár, és ezektől a gyűjteményektől kaptuk kölcsön tulajdonképpen a bemutatott anyagot, tehát ez egy ilyen válogatás, mindenki összeadta, amilyen van, és akkor így jött létre maga a fizikai kiállítás.
0: Ez azért jelentős kutató munkával járt.
1: Így van, és hát ez egy nagy csapat, aki ezt csinálta, tehát ezt én nem egyedül csinálom, én nyilvánvalóan én vagyok a szponzor, illetve a kvázi, aki a projektet vezettem, de mellette nagyon sokan dolgoztak ebben, hogy megvalósuljon különböző fázisokban mások.
0: A Pesti Tőzsde világáról van szó, amelynek különböző dimenzióit a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban nézhetik meg. Mi pedig jövünk, visszafolytatjuk a beszélgetést dr. Radnai Mártonnal, a kiállítás ötletgazdájával és egyik kurátorával.

0: Ez az Intermezzo, a Budapesti Áru és Értéktőzsde története címmel látható időszaki kiállítás a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban egyébként egészen novemberig. Vendégem a stúdióban dr. Radnai Márton, a kiállítás ötletgazdája és egyik kurátora, a Ramassoft adatszolgáltató és informatikai ZRT vezérigazgatója. De valamiért úgy érzem, hogy ami a kiállításon látható, az nem csak a pénzügyi élet krónikája, hanem azért túlmutat más dimenziókba is.
1: Igen, abszolút. Tehát a tőzsde az a kezdetek óta összekapcsolódott ugye a város, sőt a politikai tevékenységgel. Az első épület az például az úgynevezett Lloyd Palota volt, az sajnos ma már nem áll, annak helyén most a Sofitel szálló van, tehát ez ott volt a Lánchíd környékén, de abban az épületben volt például a Deák Ferencféle Szabadélvű pártnak is a székháza, tehát ugye ez is jól mutatja, hogy kvázi így közel voltak a tűzhöz, és ugye azért írták Lloyd Palotának, mert ez a Pesti Lloyd Társaságnak volt az épület, ami pedig egy ilyen informális kereskedők által létrehozott társaság volt. És gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy maga ez a kereskedési tevékenység, ez, amíg még nem volt neki helyszíne, ilyen kifejezett helyszíne, akkor mondjuk ilyen kávéházakban valósult meg, ahol ezt vagy színházban, tehát hogy maga a tevékenység az már korábban létezett.
0: A társaságtól függött, ugye?
1: Így van, és akkor ott a meghatározó kereskedők, vállalatvezetők, majd később bankárok, amikor már bank is lett, összejöttek, és megbeszélték az ügyleteket, aztán sok esetben másnap azt kereskedték le hivatalosan a tőzsdén.
0: És ez melyik évtizedre tehető?
1: Hát 1864-ben indult el a tőzsde, ugye az egy olyan időszak volt, ami hát egy ilyen depressziós időszak, hiszen ugye az elvesztett szabadságharc után vagyunk, ugye volt rémuralom, stb., és nagy vita volt, hogy most akkor merre menjen tovább Magyarország, hogy ugye volt az a párt, aki azt mondta, hogy hát újra meg kéne próbálni ugye függetlenedni, és akkor volt a kiegyezési párti, például ugye a Deák Ferenc, és aztán ebbe az irányba dőltek el a dolgok, és akkor 1864-ben már lehetett érezni, hogy itt ugye meg lesz a politikai feltétel, ugye három dolog történt 1867 környéken, ugye volt a politikai kiegyezés, volt ugye a zsidók egyenjogúságának a biztosítása, tehát onnantól kezdve már ugye vállalatot is létesíthettek, nem csak kereskedhettek, és a harmadik, hogy ugye az ipari forradalom az zajlott, tehát jöttek azok a technológiák, amiket Magyarországon is érdemes volt elterjeszteni, gondoljunk a vasútra. És akkor ez a három így berobbantott a gazdasági növekedést, és akkor létrejött az úgynevezett gründolási láz, ugye, ami számos különböző vállalat alapításával zajlott, és az első évtizedét jellemezte a tőzsdének.
0: Aha, és mit lehet tudni azokról a gazdasági szakemberekről, akik a tőzsde elején ott voltak, jelen voltak az indulásnál?
1: Hát ezek nagyon nagy részt ugye kereskedők voltak korábban, tehát, és akkor onnantól kezdve mentek tovább a különböző iparágakba, tehát a gabona kereskedőkből malom tulajdonosok lettek, mert ugye a gabonát meg kellett őrölni, és utána például a kezdetben a papírok jelentős része egynegyede az malom volt, gőzmalom. Sőt, Budapestnek ezek meghatározó ipari létesítményei voltak. Aztán utána ez meghúzta a gépipart, tehát tulajdonképpen a GANZ is kezdetben számos olyan gépet gyártott, ami ugye a malomiparra volt, például a hengerszék, ami ugye a Mehvárt Andrásnak találmánya volt, ugye a Mehvárt András, akit egyébként bemutatunk a kiállításon, volt a GANZ-nak egy ilyen meghatározó személyisége, Németországból jött, és majdnem 30 évig vezette a GANZ-ot. Ezt kevesen tudják, mert ugye úgy hívják, hogy GANZ, hát GANZ Ábrahámot, azt tudjuk, ő alapította, ő egy ilyen svájci öntő mester volt, de nem ő tette nagyjá, mert ő 1867-ben öngyilkos lett. Nem azért, mert a cég az rosszul ment, hanem neki beteg volt. A bástyának volt egy ilyen, valamilyen ilyen idegbetegsége, és nem félt, hogy ő is elfogja ezt. Tehát ő is gyakorlatilag meg fogja ezt kapni, és hogy ezt megelőzendő kiugrott a villájának az ablakán. És utána tulajdonképpen az örökösök vitték tőzsdére, volt neki öt örököse, és akkor azt gondolták, hogy ez egy jó megoldás erre, és jó megoldás is volt, és akkor Mehvált András, aki az akkori főmérnök volt, őt vízták meg a vállalatvezetésre, és ő csinált, illetve hát a tőzsde segítségével csináltak belőle egy nemzetközi vállalatot.
0: Tehát az ő nevéhez kapcsolódik, de közben micsoda emberi tragédiák húzódnak meg.
1: Hát igen, ezt kevesen tudják, de hát így van.
0: Köszönöm, hogy elmondtad, és még folytatjuk a beszélgetést dr. Radnai Mártonnal a Pesti Tőzsde Világa című kiállítás. Bocsánat, nem ez a címe, ugye ezt csak én neveztem így. A Budapesti Áru és Értéktőzsde Története című kiállítás ötletgazdájával és egyik kurátorával.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban a Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelző lámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. Az érintett BKK autóbuszok Budakeszi felé az Országos Korányi Intézet megállóban nem állnak meg. Erős a forgalom az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton. Az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Körvasútsortól, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körútnál, a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban. A Kőbányai úton befelé a Pongrác útnál lezárták a jobbra kanyarodó sávot, mert javítják a gázvezetéket. Útszükleten kell áthajtani a 9. kerületben a Jókai utcában a Határútnál, vízvezeték javítása miatt. Pénteken éjféltől lezárják a Gubacsi hidat, szombaton hajnali 4 óráig, valamint szombaton éjféltől várhatóan vasárnap reggel 8 óráig karbantartás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megállójuk kimarad. A második kerületben a Törökvész úton a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között félpályás lezárásra számítsanak útépítés miatt. Szép Csilla, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban dr. Radnai Márton, a Budapesti Áru és Értéktőzsde története című kiállítás ötletgazdája és egyik kurátora. Ugye arról az időszaki kiállításról van szó, amely egészen novemberig látogatható a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban. Hát azért valahol a tőzsde világa elevenedik meg ezen a kiállításon. Azért ehhez épület is kapcsolódik, amiről már meséltél korábban, de ha jól tudom, akkor itt több épületről is szó van az idők folyamán.
1: Így van, tehát említettük, hogy a Lloyd palotában kezdett a tőzsde, ott 1873-ig volt, de az gyorsan kinőtte, és ott a rakparton, attól nem messze építettek egy új épületet neki, ez volt az úgynevezett új tőzsdeépület, és ott 1873-1905-ig maradt. Sajnos ez az épület sincs már meg, mert ez is a II. Világháborúban megsemmisült, kapott egy találatot. Össze volt építve egyébként egy szállodával, egy híres szálloda volt a rakparton, Ritznek hívták, és mind a kettő egyszerre leégett, úgyhogy lebontották. Ennek a helyén is szálloda van, tehát ennek a helyén az Intercontinental szálló van. És akkor a harmadik, ami szerencsére még mind a mai napig látható lett, a tőzsdepalota, 1905-ben nyílt meg, és 1948-ig adott székhelyet a tőzsdének. Ugye ezt Alpár Ignác tervezte, egyébként a vele szemben lévő Osztrák-Magyar Bank, ami jelenleg a Magyar Nemzeti Bank épülettel együtt épült, majdnem egy időben, sőt a parlamenttel is, de hát ugye a parlamentet nem ő, azt Steindl Imre tervezte, de hogy ezek egy időben keletkeztek, és hát ugye ez az épület, ez egy ikonikus épülete Budapestnek, és azért is, mert annyira szeretik, meg sok embernek mozgatja a fantáziáját, egy ilyen makettet is építettünk ennek a szimbolizálására, aminek az az érdekessége, hogy ez a korabeli állapotát mutatja be, tehát a 1905-ös építéskori állapotát mutatja be az épületnek, mert ugye ezt az épületet, amikor MTV székház lett, ugye amikor bezárt a tőzs, de 1955-től volt benne az MTV, azt átépítették belülről teljes értékig, hiszen kellett a hely a stúdióknak, hát ez nem MTV székháznak épül, de ezt kevesebben tudják, hogy kapott egy plusz egy szintet, egy ilyen tetőtérbeépítést, és hát ugye a 80-as években meg egy ilyen baromi ronda, ilyen mikrohullámú tornyot is a tetejére, egy ilyen kilátó teraszt, hogy ott az elvtársak nézegethessék Budapestet. Szóval, hogy ezeket mi lefejtettük, és akkor korabeli rajzok és fotók alapján megpróbáltuk rekonstruálni az eredeti állapotot, ahogy azt annak idején Alpár Ignác megálmodta. Tehát ezt meg lehet nézni a kiállításon, de azt gondolom, hogy maga az épület az nagyon érdekes.
0: És milyen méretű ez a makett?
1: Hát eredetileg az épület az ugye brutális, 145x60 méteres, és ez egy a százas kicsinyítás, tehát akkor kiszámolhatja, 1,45x0,6. Annak idején egyébként ez volt Európa legnagyobb tőzsdéje. Tehát ennek ez volt a cél, hogy a gazdasági erőt sugározzon. Ugye. Akkor volt a csúcson tulajdonképpen a budapesti tőzsde, ez 1905-1915 között, tehát az első világháborút megelőzően, és ezt akarták, az erőt akarták sugározni, hogy és a magyar gazdaságnak a fejlettségét.
0: De ez egyébként is egy működő technika, nem? A gazdasági életben, hogy egy kicsit felduzzasztjuk, megmutatjuk azt, hogy mi milyen erősek vagyunk, akár ilyen eszközökkel is.
1: Hát igen, illetve másik oldalról szükség is volt rá, mert az időben 2000 alkusz volt a tőzsdén, tehát annak el kellett férni. Két terem volt az árutőzsdeterme, az értéktőzsdeterme, és hát olyan épület kellett, ahova 2000 ember be tud menni.
0: Igen, nem beszélve erről, ugye erről a gyakorlati szempontról.
1: Így van,
0: be kellett odaférni. Na most ugye magáról az épületről beszélgettünk, de a kiállításon mely cégek szerepelnek pontosan, ugye már azért utaltál néhányra, de melyek azok a tárgyak, amelyek kapcsolódnak az adott cégekhez, amelyeket ugye összegyűjtöttetek?
1: Igen, tehát több iparágból akartunk kiemelni egy-egy céget, talán a amiről már meséltem, hogy a malomipar, meg a gépipar, akkor a malomipar után jött a sörgyártás, tehát igazából ahhoz kapcsolódik, vagy azt követi, és hát ott a Dreher van beuntatva, illetve annak idején a neve az első magyar részvénysérfőződe volt, tehát, és ez majdnem végig jegyezve volt. Aztán ezek különböző egyesések után a végén már úgy hívták, hogy Dreher Hagemacher, első magyar részvénysérfőződe, és itt Dreher Antal életét mutatjuk be, aki egyébként úgy Dreher Antal, mint Verne Gyula, tehát hogy Anton Dreher volt, és Bécsbe született, Bécsbe halt meg, de a Dreher családnak kiemelt tagja, ő volt az, az innovátor, tehát aki például a palackozott sörgyártást megvalósította, hiszen kezdetben ugye csak csapolt sört gyártottak a sörgyárak, és ugye a kocsmákban, hordóban szállították ki, tehát Dreher Antal óta van palackozott sör. Akkor a következő a textilipar, és itt hát ugye a Goldberger gyár, illetve a budai Goldberger Leo életét mutatjuk be. Hát egy meghatározó, ugye annyira erős a brand, tehát a márkanév, ugye a szocializmusban nem úgy hívták, hogy Goldberger, hanem úgy hívták, hogy pamutnyomóipari vállalat, Panyova, de annak ellenére megmaradt, a dolgozók azt mondták, hogy ők mennek a Goliba, ugye van Moldovának a híres Szemtehén című könyve, ami erről szól, és ott az interjúkban ott emlegetik a Goldberger urat, és úgy hívják egymás között, hogy Goldberger, tehát ez mutatja, hogy mekkora, milyen erős volt maga a márka, de meg a cég is. Aztán a következő a Tungsram, vagy Egyesült Izzó, illetve hozzá kapcsolódóan Asner Lipót élete, aki egy ilyen szlovák faluba született, 9 testvére volt, a kocsmáros fia volt, és eljött ide egy szákabádba Budapestre, és aztán elhelyezkedett, és fölküzdötte magát a kereskedő segédtől a vezérigazgatóig, és utána 20-30 évig még vezette a vállalatot. Ő találta ki például a Tungsram márka nevet, az is egy híres, jól ismert márkanév, az még a rendszerváltás után is ugye elég sokáig működött, aztán pár éve csődbe ment. Ugye a Tungsram név az onnan jön, hogy a Wolfram, ugye a Wolfram szálas izzó volt nekik a nagy találmányuk, Wolfram angolul tungsten, és németül Wolfram, és akkor az angol névnek az első felét összekötötte a német név második felével, így lett Tungsram. És aztán jött a gyógyszeripar, tehát gyakorlatilag ott pedig a kínaiint mutatjuk be. A kínaiin, amit pedig Wolf Emil alapított, aki egy kereskedő család gyereke volt, ő már nyugaton tanult, tehát ő már egy többedik generációs családi leszármazott volt, és elhelyezkedett a Richternél. Akkor indult a Richter Gedeon is, tehát ez ilyen mondjuk a 1905 körül ezt képzeljük el, de egy ideig ott dolgozott, utána fölmondott, mert ő saját céget akart csinálni, és akkor összeállt egy Kereszti György nevű másik vállalkozóval, illetve a Krausz Simon nevű bankár, aki egy ilyen bohém pénzember volt, ő finanszírozta őket, de nagyon nehezen indult a kínóin egyébként, és azért, hogy kicsit jobban induljon, azt kevesebben tudják, hogy az első világháború alatt fegyvert gyártott, tehát ilyen harci gázgránátokat gyártott, amivel egyébként a Richter nagyon nem értett egyet, tehát így indultak, de utána aztán ők is úgymond hagyományos gyógyszergyárrá váltak, és ugye a szocializmusban egy vezető vállalat lettek, rendszerváltás után pedig egy francia Sanofi konszert megvette őket, és azóta is működnek.
0: Micsoda izgalmas titkok és háttérinformációk. Ugye ezek mind megjelennek a kiállításon is tárgyi formában. Jövünk vissza dr. Radnai Mártonnal, a kiállítás ötletgazdájával és egyik kurátorával.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban dr. Radnai Márton, a Budapesti Áru és Értéktőzsde története című kiállítás ötletgazdája és egyik kurátora, aki egyébként a Ramasoft adatszolgáltató és informatikai ZRT vezérigazgatója is. Na most az előbb beszélgettünk azokról a cégekről, akik megjelennek ezen a kiállításon. Ugye ők rendkívül sikeresek voltak nyilvánvalóan a maguk idejében. Ennek milyen gazdasági hozadéka volt, miben nyilvánult meg ez a siker?
1: Igen, tehát tulajdonképpen is egyben a tőzsdének úgy mutatja a funkcióját, ugye a tőzsde az nem egy ilyen kaszinó, ahogy sok ember gondol róla, ahol nem tudom, veszteségeket lehet elszenvedni, hanem ugye a tőzsde fő funkciója az az, hogy pénzt szerezzen a különböző cégeknek, hogy azok növekedni tudjanak, és gyakorlatilag ugye azok a vállalatok, akiket bemutatunk, azoknak nem egy már korábban létezett, például a Goldberger család, a családi vállalkozásként az már 200 éves, tehát ez korábban 100 évig már működött, de a budai Goldberger Leo volt az, aki kivitte a tőzsdére, és egy nemzetközi céget csinált belőle, tehát exportáltak a számos országban, ugye voltak a híres Parizet, meg Bemberg anyagaik, a nemzetközi vásáron saját pavilonjuk volt, ez a régi filmhelyadókban, nagyon látványos, értett egyébként már a marketinghez is, és ugye nagyon jó reklámjaik voltak. Olvastam, hogy volt olyan, hogy olyan szépségversenyt rendeztek Budapesten, hogy mindenkinek Goldberger ruhába kellett rajta megjelenni. Ugyanígy a Tungsram fejlődése nagyon ügyesen integrálódott a nemzetközi vállalatok közé, tehát ő ugye már akkor is azért nem volt könnyű külföldön terjeszkedni, de ő ügyesen olyan résekben, tehát bizonyos külföldi cégeket megengedett a saját piacára, cserébe ő kimehetett külföldre, tehát ezt az Asner-Lipót nagyon szépen építgette, és ez egy nemzetközi legismert vállalat, ugye ez a szocializmusban is megmaradt, vitték tovább ugye a brandet, mert nagyon kellett ugye a deviza az országnak, és hát a Ganz is, ugye az Árpád csinautóbusz, az egy ilyen nagy innovációjuk volt, amit számos országban, például Argentínába exportáltak, és a múltkor egyébként, amikor a Közlekedési Múzeumnak egy ilyen ideiglenes kiállítását megnyitották, ott ugye maga az eredeti sinautóbuszba is be lehet menni. Mi azt nem mutatjuk, egy hajót, illetve egy motorvált modellt mutatunk be, de akkoriban ez egy nagyon takarékos és nagyon gyors közlekedési eszköz volt, Bécsbe el lehetett menni 3 óra alatt, annyi, mint most. Úgyhogy egy nagyon jó innováció volt. Tehát azt akarom mondani, hogy ez mindig nagyon jelentős nemzetközi vállalat volt, és ennek viszont az előfeltétele az volt, hogy a tőzsdén voltak, mert így tudtak pénzt szerezni ahhoz, hogy ezt a terjeszkedést meg tudják valósítani.
0: Akkoriban nyilvánvalóan egészen máshogy zajlott a kereskedés, mint most. Tehát
1: igen.
0: Következik a mai társadalmunkból, a mai világból. Hogyan történt mindez?
1: Igen, hát ez úgynevezett nyílt kikiáltása, tehát hogy az alkuszok ugye egymással kezdetben beszélgetve, aztán amikor már nagy volt a zaj, akkor ugye különböző kézmozdulatokkal jelezték egymásnak, hogy kötni akarnak, ha aztán meg is kötötték az üzletet, akkor egy úgynevezett kötjegyet aláírtak mindketten, aminek rajta volt az üzletnek az alap tulajdonságai, és ezt odaadták, ott voltak a titkárság, aki utána ezt leadminisztrálta, illetve hát el is számolták, de maga a tőzsdepoltában volt egyébként a zsíró is, aki az elszámolást végezte, tehát a részvények ugyan ki voltak nyomtatva, de azért jellemzően azt értéktárba tartották, tehát nem szállítgatták jobbra-balra a részvényeket, hanem ott volt mindenkinek a zsíróba, és akkor az erre vonatkozó követelésekkel kereskedtek, tehát ezeket szállítgatták egymásnak. És az még nagyon érdekes a tömegkommunikáció, tehát hogy ugye az árjegyzőlap volt az, ahol megjelentek a minden nap az árfolyamok, de emellett ugye a telefonhírmondóról is érdemes megemlékezni, azt mindenki tudja, hogy azt ugye Puskás Tivadar fedezte fel 1893-ban, azt sajnos őnek is tragikus a sorsa, tehát ő is nagyon rövid időn belül meghalt, és onnantól kezdve viszont az is tőzsdei cég lett, és a telefonhírmondó Van óránként tőzsdehíreket mondtak, tehát nem csak Blaha Lujza éneket, hanem azt megszakítva bevonták a budapesti árfolyamokat is, illetve hát meg a külföldieket is, és utána telefonon vissza lehetett telefonálni az Alkusznak, ha valaki kereskedni akart, vagy táviratot lehetett írni. Ugye a kiállításon van egy eredeti telefonkészülék, amit az Egyesült Izzó gyártott, és egy táviró is, egy úgynevezett kékíró táviró, ez az azért kékíró, mert tintával írt, tehát az is már egy innováció volt, nem lyukaszgatta a papírt. Tehát ugye szerettünk volna ezekről a tárgyakról is egy kis egy benyomást adni, hogy hogy folyt akkor a beszélgetés.
0: Ugye személyes indítatásból hoztad létre ezt a kiállítást. Ez mit jelent a kiállítás megszületése óta? Tehát te ott vagy, akár tárlatvezetéseket is tartasz?
1: Tartok. Gyakorlatilag be lehet jelentkezni, általában mindig van egy havonta egyszer egy tárlatvezetés, ahol kb. Egy órás műsorban, ma ugye népszerű a tárlatvezetés, sokan csinálnak ilyet, de én is megtartom nagyon szívesen. Volt a múzeum készakája például, akkor nagyon nagy, több száz ember volt ott, és ott lehetett kérdezni különböző dolgokat. Még a kiállításon vannak olyan dolgok, amik például a gyerekeknek is érdekesek lehetnek, például a korabeli ruhákat, fel lehet próbálni egy kemény kalapot, kézelőt, és hát maga a telefon is érdekes, mert az generáció az már kagylót se látott, tehát nekik az, hogy kell fölvenni egy telefont, az se triviális. Akkor van a kvíz, tehát ki lehet tölteni kvízt, le lehet adni, végén akkor kap picike jutalmat, hogyha jól töltöttük ki, valamint van egy ilyen elektromos, kicsit olyan, mint a tablet, gép, ahol három különböző játékkal lehet játszani, tehát ugye már az a generáció is talál érdekeséget a kiállításban, aki mondjuk fiatalabb és ilyen eszközökhöz szokott.
0: Hát de ott legalább találkozik ezekkel az eszközökkel. Összességében mit gondolsz, hogy az akkori sikeres cégek mit jelentenek, vagy mit üzennek a mai kor számára? Tehát, hogy hogyan kapcsolható össze, hogyan alakulhat ki egyfajta híd szerep mondjuk a mai vállalati sikerek és az akkoriak között?
1: Igen, mindenképpen szerettük volna, hogy egy ilyen inspiráló szerepe is van a kiállításnak, tehát hogy a magyar vállalkozóknak mutassa be, hogy annak idején a tőzsde segítségével milyen nagyszerű dolgokat lehetett csinálni, hogy a vállalkozó az általában rendelkezik egy álommal, hogy ő ezt végre szeretné hajtani, de hát ehhez pénz is kell, tehát az álom az önmagában nem elég. És a tőzsde adta meg azt a lehetőséget, és ez mind a mai napig így van, tehát ma is van tőzsde, tehát egy kicsit abba az irányba is motiválni a különböző cégeket, menjenek tőzsdére, és mondjuk ezzel gyorsítsák fel a növekedést, és ne csak a hagyományos formákba gondolkodjanak, hogy a saját tőkéből vagy bankhitelből növekedjenek, hanem úgy van részvény is, és hogy ezzel különböző dolgok együtt járnak, amik jó, például fognak rájuk emlékezni, ugye ez se egy hátrány, hiszen egy mai vállalatvezetőnek is kérdés az, hogy mondjuk 50 év múlva ki fog arra emlékezni, amit most csinált. Tehát a tőzsde az egy lehetőség arra, hogy kvázi így megörökítse magát a jövő számára.
0: És ezáltal növekedjen.
1: Így van.
0: Nagyon köszönöm, kívánom, hogy minél többen nézzék meg ezt az izgalmas kiállítást. Nem is tudom, talán nem is volt ilyen korábban?
1: Nem tudunk róla. Tehát ez az első.
0: Úgyhogy akkor remélem, hogy sokak érdeklődését felkeltettük. Izgalmas volt azt hallgatni, amit meséltél erről a kiállításról. Nagyon szépen köszönöm.
1: Én is.
0: Dr. Radnai Márton, a kiállítás ötletgazdája, a Ramasztott Adatszolgáltató és Informatikai ZRT vezérigazgatója volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobilappal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
3: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
4: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Sok napsütés lesz eső nélkül, tovább apad a Dunapaksnál. Forgalomkorlátozásokra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-ai rendezvények miatt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább apad a Dunapaksnál, az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. A középtávú előrejelzések szerint az azt követő napokban további 4-5 centit, vagyis mínusz 136-137 cm-ig csökkenhet a folyó vízszintje. Mínusz 140 cm a teljes atomerőművet le kellene állítani. Közben már építik a fenéküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. Közveszélyokozás miatt állítottak elő a rendőrök egy 63 éves nőt, aki felelőtlenül gyújtott tüzet Balatonfőkajár határában. 3 hektáros, 10 pincét is érintő tüzet okozott, amikor egy összetákolt tűzrakó helyen próbált

0: megfőzni, a lángokat tűzoltóknak kellett eloltaniuk. Nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló családokat. A 1353-as adományvonal tárcsázása vagy az SMS küldés 500 forint támogatást jelent. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt, közölte a BKK. Augusztus 15-e szombattól 21-e péntek 12 óráig a Lánchidat átadják a gyalogosoknak. Korlátozások lesznek egyebek mellett a Budai Várban, a Műegyetem rakparton, a Kossuth téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án késő délutántól a tűzijáték végéig sűrűbben járnak a metrók, valamint a belváros érintő trollibuszok, villamosok és autóbuszok. Ezekhez csatlakozva több külvárosi vonalon is gyakrabban indulnak a járatok. Részleteket a bkk.hu/nemzeti-ünnep oldalon olvashatnak. Fokozódik az asszály, számottevő mennyiségű nagy területre kiterjedő esőre a jövő héten sincs esély, írta a Hungaromet. Az elmúlt hónapban az ország területének több mint felén 10 mm-nél is kevesebb volt a csapadék. A vízhiány egyre nagyobb gondot okoz az erdőkben is, közölte az agroinfor.hu. A Nagykunságban például augusztusra valamennyi természetes vízforrás kiszáradt. Ezért a következő időszak legfontosabb erdőgazdálkodási feladata a mesterséges vízlelőhelyek fenntartása lesz a vadállomány megvédése érdekében. Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő. Pénteken 29-32 fok várható. Hétvégére visszatér a kánikula. Vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban a Budakeszi úton a város határ közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. Az érintett BKK autóbuszok Budakeszi felé nem állnak meg az Országos Korányi Intézet megállóban. Lassú a haladás a Rákóczi úton, a Balcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, valamint az Üllői úton a Nagykörútnál. Mától a Budörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. Hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya-Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. A 20. kerületben a Köves úton az alsó határútnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással felújítás miatt. Lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Váci út és a Kressz Géza utca között, szintén felújítás miatt. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Jó estét kívánok! Augusztus 13-án sokan ünnepelnek ma, sokan tartják a névnapjukat, például Kamélia, Áldáska és Ipoly nevű hallgatóink. És aztán ma van a balkezesek világnapja is. Egy balkezeseket tömörítő amerikai szervezet kezdeményezésére 1992 óta minden év augusztus 13-án ünnepeljük a föld népességének csak nem 15%-át kitevő balkezeseket. Sok tanulmány született egyébként arról, hogy mennyiben jár előnnyel, esetleges hátránnyal a balkezesség. Szerencsére azért ma már abszolút elfogadás vannak a balkezesek felé, hát miért ne lennének egyébként, szóval ez inkább régen volt furcsa, nem is tudom, a 70-es, 80-as években, amikor még az is előfordult, hogy valakit átszoktattak, és aztán jobbkezessé kellett válnia, ami nagyon sok hát problémát okozott a későbbiekben. Balkezeseket ünnepeljük, tehát a balkezesek világnapja van ma, bár azt hiszem, hogy aki így született, annak ez a világ legtermészetesebb dolga, és ez maradjon is így. Most pedig az Intermezzóban Locatelli F-dur koncertó grosszójának első tétele szól.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, most kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Szeptember 6-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon láthatja a közönség az A Kör Edda Musical című nagyszabású produkciót, amelyről azt írják a sajtóközleményben, hogy Edda slágerekből született musical érkezik a Margit-szigetre. Mindjárt rákérdezek, de előbb szólítom Nagy Szilárdot, aki az Edda Musical producere és főszereplője. Üdvözlöm, művész úr!
2: Üdvözlöm, szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
1: Az első kérdés az, hogy véletlenül fogalmaztak-e így, szerintem nem, hogy Edda slágerekből született musical, mert ez nem teljesen az Edda életét dolgozza fel, hiszen ha valakiből, valamiből musicalt szoktak csinálni, általában azért teszik, hogy a pályafutását, pályája kezdetét, stb. Feldolgozzák. Itt mi a helyzet?
2: Így van, itt nem az Edda életművéről szól a musicalnek a története. Ez egy kitalált történet, bár nagyon sok áthallás és hasonlóság van az 52 éves Edda művek történetét illetően, de ez egy kitalált történet, viszont valóban 24 olyan Edda sláger tartalmaz, amelyet a nézők ismernek, velünk együtt énekelnek a turnénk során helyszínről helyszínre, és nagyon szeretik őket.
1: Akkor még egy kérdés, hogy kabáthoz a gombot, vagy gombhoz a kabátot. Ugye tudjuk, hogy például a Singing in the Rain című film esetében a dal köré írták a sztorit, mert annyira jó volt a dal. Itt az Edda slágerek adták a sztorit, vagy pedig adott volt ez a másik sztori, és ahhoz kellett találni megfelelő Edda dalokat?
2: Érdekes, ugyanis nagyon sok olyan szakmabeli színész, rendező, író, aki az elmúlt 47 előadás során látta ezt a darabot, azt mondta, hogy úgy vannak ezek a dalok érdekes módon megírva, mint hogyha ehhez a musicalhez írták volna, holott ezek a dalok ugye már létező Edda slágerek voltak, amelyeket a rádiók játszottak, az emberek ismernek évek, évtizedek óta, de mégis az adott jelenetben, az adott jelenetekben, ahogy halad előre a darab, mindig az az éjjel érkezem, az a kör, az az utolsó érintés, hogy sorolhatnám bármelyik dalt, annak a szövege, annak a mondani valója, az olyan, mint hogyha ehhez a darabhoz írták volna. Ez egy véletlen egybeesés részben, részben meg nyilván a libretto írójának, Horavec János Johnny-nak a nagyszerűségét mutatja, hogy sikerült neki úgy megírni a darabot, hogy az adott pillanathoz, az adott történéshez, az adott jelenethez mindig tudott az Edda életműből találni egy olyan slágert, amely odaillett. Erre szokták ugye mondani azt, hogy Pataki Attila, aki ugye az összes túlnyomó részt, az összes Edda művek nótának a dalszövegírója, ugye saját élményekből, az élete során megtapasztalt élményekből írta mindig a dalait, ezért volt részben könnyű dolga a libretto írójának is, mert egy-egy szerelemre, egy-egy bánatra, egy-egy arcra, cselekedetre, bármilyen élettörténetre mindig van egy Edda dal, amit elő lehet húzni a fiókból.
1: Ha nem az Eddáról íródott, akkor Elmóról. Mit lehet tudni a történetről egy-két mondatban?
2: A történet szép és egyszerű. Elmó, akit egyébként jó magam alakítok, egy szegény vasgyári dolgozó, egy szegény sorsú fiú, akinek teljesen egyértelműen egyetlen egy kiemelkedési lehetősége van abból a közegből, ahol felnő és ahol él, az pedig az, hogy vagy híres zenész lesz, énekes, vagy híres sportoló, vagy bármi olyan, ami drasztikus kiugrás onnan. Ő ugye már gitározik a munkás évei alatt is, és a zene a kiugrás számára. Elhagyja a helyet, ahol él, a vasgyárat, és útra kell, és később sztárrá válik, és felfedezik, és lesz egy híres zenekara, közben a szerelem is megtalálja, és így egy lásztolés és sikersztori a vége.
1: Na de nyilván nem egyedül énekelget a Margit-szigeti szabadtéri színpadon majd, mert biztos az is jó lenne, de úgy tudom, hogy neves szereplő, éneklő társai is vannak, kiket gondol megemlíteni?
2: Így van, 12 énekes szereplő alkotja a színdarabot. Közvetlenül mellettem az egész darab során a női főszereplő, Réti Viola Zsazsa, aki egyébként a feleségem. Ő egyébként nagyon híres műzikelekben volt, már látható korábban, Vámpírok bája, Nyomorultak, nagy szerepeket, főszerepeket játszott el. De ott lesz velünk Kovács Áron, akit olyan nagyon sokan a tévéből ismernek, mint műsorvezető, mint énekes. Ő játsza a banda vezért, Tezárt. Ott van mellettem a legjobb barátom, producertársam, Ragány Misa, aki a komikust hozza a darabban, és minden pillanatban, amikor megjelenik, akkor a nézők nevetnek, mert a szerep is olyan, meg ő maga is úgy alakítja. Akkor ott lesz szintén a Margit-szigeten Fedor Kira, aki egy kiváló hang, ő a Cezárnak a csaját, szalszát játsza, tehát jó hangokból, színészekből és szereplőkből, hál' Istennek nincs hiány ebben a darabban.
1: Azt olvasom a sajtó közleményben, hogy Kautsky Armand is színpadra lép, most hirtelen James Bond jutna az eszembe, szinkron hangja okán, de biztos, hogyha színpadra lép, akkor nem James Bondot fog alakítani, vagy lehet, hogy mégis?
2: Színpadra nem lép, de a hangja többször is megjelenik a darabban. Ő az isteni hang, aki mindig leszól fentről, és egy-egy drámai és fontos pillanatban megszólal, és egy annyira karakteres, ikonikus és egyedi hangja van az Armandnak, hogy nem volt kérdés, hogy őt kérjük fel erre hát hangi szerepre, de ugye valójában hát ő szereplőként nem jelenik meg, de a hangja többször is visszacsengés hallatszik a darabban.
1: Hát egy dologban úgy egyeztetünk meg, hogy én nem láttam a darabot, hogy ha isteni hang, akkor Kautsky Armand ott van a dobogon, ez teljesen egyértelmű. Akit esetleg még érdemes megemlíteni, aki a zenében segített, vagy koreográfiában, ki van még a stábból, akit szívesen elmondanak a kedves hallgatóinknak?
2: Nagyon szívesen elmondanék mindenkit, ha lenne időm. A rendező koreográfus Nádasdy András Karó, akinek nagyon sokat köszönhet a darab és az Edda Musical. Ő egyébként a saját tánckarát hozta el a darabba Sziget-Szent Miklósra. Kiváló fiatal táncosokat, akik tényleg szívüket, lelküket beleteszik az egész turné alatt, és elképesztő professzionális színvonalon táncolnak. Ugye Pataki Attila és Gömbölyi Zsolt írta a darabot, illetve Orevet János Johnny, aki a librettót írta, ő egyébként ő alkotta meg a LED-vizuál tartalmát is. Tehát amit a nézők a LED-en látnak az egész előadás alatt, ugye 48 négyzetméter lett fallal dolgozunk, egy elég látványos történet. Amellett, hogy ő írta a darab librettóját, ő alkotta ezt is meg, úgyhogy őt is mindenképpen érdemes megemlíteni, de tényleg senkit nem szeretnék kihagyni, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy az egész stáb egy olyan, most már egy baráti közösség, de olyan kiváló szakemberekből, művészekből, alkotókból áll, akikkel két éve csodás együttműködni.
1: Örülünk, hogy hírt adhatunk tehát arról, kedves hallgatók, hogy szeptember 6-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon láthatják a Kör Edda Musical című tényleg nagyszobású produkciót, melyről a produkció producerével és főszereplőjével Nagy Szilárddal beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy hívhattuk, nagyon izgalmas beszélgetés volt, további szép napot!
2: Köszönöm, én is viszont kívánom minden hallgatónak!

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Október végéig látogatható a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Öveket becsatolni című időszaki kiállítása az északi járműjavítóban. A tárlat a közlekedésbiztonság történetét mutatja be a fogatolt járművektől egészen a mesterséges intelligenciával működő közlekedési rendszerekig. A látogatók megismerhetik többek között a biztonsági öv és a légzsák fejlődését, Törlei József balesetének történetét, illetve a modern közlekedési technológiákat is. A kiállítást interaktív elemek, szimulátorok és családi programok teszik még élményszerűbbé. Az öveket becsatolni nem csak a közlekedés múltját idézi fel, hanem arra is választ keres, hogy hogyan tehetjük még biztonságosabbá a jövő utazásait. A Korea fényei Csindzsú sejemlámpásai című kiállítás szeptember elejéig várja a látogatókat a Budapesti Koreai Kulturális Központban. A tárlaton több mint 1400 sejemlámpás idézi meg Csindzsú városának évszázados hagyományait, ahol a sejemkészítés és a lebegő lámpások kultúrája szorosan összefonódik. A fényinstallációk egyszerre mesélnek történelemről, közösségről és a koreai kézművesség gazdag örökségéről, miközben lenyűgöző látványvilágot teremtenek. A kiállítás egyébként egy nemzetközi programsorozat részeként érkezett Budapestre, és korábban már Ázsiában, valamint Németországban is óriási sikert aratott. Jó szórakozást kívánunk!
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban a Budakeszi úton a város határ közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. Az érintett BKK autóbuszok Budakeszi felé nem állnak meg az Országos Korányi Intézet megállóban. Lassú a haladás a Rákóczi úton, a Balcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, valamint az Üllői úton a Nagykörútnál. Mától a Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. Hétvégén az M3-as metró a határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. A 20. kerületben a Köves úton az alsó határútnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással felújítás miatt. Lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Váci út és a Kressz Géza utca között, szintén felújítás miatt. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Budapest múzeumai sorozatunkban ma ismét egy különleges helyszínre hívjuk meg a hallgatókat, Budafokra és a Törlei Gyűjtemény és Látogatóközpontba. Szerintem már mindenki tudja, hogy kiről van szó, sok mindent elmeséltünk már, főleg szilveszter környékén. Na de nézzük, hogy mi látható ebben a gyűjteményben és látogatóközpontban.
2: Valóban, hogyha Budafok, akkor mindenképpen Törlei József neve kapcsolódik hozzá, talán elsőként. Törlei József a pezsgő király, nem csak a pezsgőről híres, hanem ő autó rajongó nyelvzseni is volt, és hát a pezsgőgyártás felvilágoztatását tűzte ki célul. Ehhez nagyon jól jött felesége, Szacellári Irén családjának a vagyona. Egy hihetetlen színes egyéniséggel megáldott üzletemberről van szó, aki itt Budafokon alapította meg a pezsgőgyárát. 1882-ben kezdett el pezsgőt gyártani. Emellett a Palotanegyedben, a 8. kerületi Palotanegyedben, tehát a Nemzeti Múzeum mögötti részen is volt nagyon szép háza, és hát persze a budafoki gyár közelében is csodás otthonai voltak.
1: Milyen volt Törlei József?
2: Igazi brilliáns elme volt, és egy hatalmas elme, fontos újító volt. Ő volt az, aki megálmodta a hazai pezsgő gyártást. Ahogy mondtuk, korábban is több nyelven beszélt, és az újdonságokra mindig is nyitott volt. Nem csak a pezsgő gyártás terén, hanem az autókkal kapcsolatos szabadalma is volt. Tehát természetes, hogy a pezsgő mellett a benzines járművek iránti szenvedély is elkapta őt. Van egy érdekesség, ami nem kapcsolódik ugyan a múzeumhoz, de azt gondolom, hogy lehet, hogy itt azért mégis jó helye van. 1895-ben az első magyar autótulajdonos után megvásárolta az első kocsiját és az ország első kamionját. A kamion mellé személygépkocsit is vásárolt, ez volt akkoriban az ország 5. autója. Tehát összesen 5 embernek volt autója az egész országban, abból egyik volt Törlei József. Igazi benzinkakasként ő maga vezette a gépet. Az első években, kapaszkodjanak meg a hallgatók, jogosítvány nélkül, hiszen jogi és közlekedési szabályokba az autók kevés száma miatt akkoriban még nem volt szükség, és hát a budapesti utcák is ugye teljesen máshogy festettek, lovaskocsival sokkal kisebb volt a forgalom. Úgyhogy így történhetett meg az is, hogy Törlei József okozta a főváros első autóbalesetét 1900-ban. Volt ugyanis egy Szolics János nevű utcaseprő mester, aki éppen a munkáját végezte, amikor Törlei József 20 km/h sebességgel végig száguldott, idézőjelben, a Rákóczi úton, és mivel az utcaseprő nem számított automobil érkezésére, azt hitte, hogy egy közeledő lovaskocsi zaját hallja, nem tudott időben félreugrani, Törlei pedig elsodorta őt az autójával. Eleinte az utcaseprő magas kártérítésben reménykedett, de végül bebizonyosodott, hogy nem szenvedett 8 napnál túl gyógyuló sérülést, úgyhogy Törlei peren kívül megegyezett vele és kifizette 3 napi bérét, és aztán továbbhajtott. Ez csak egy zárójeles történet volt, de szerintem annyira vicces, hogy itt a Törlei sztorinál jól esett elmondani.
1: Vissza Budafokra.
2: Törlei apósa volt Szacellári György, ő építette Szacellári Irén gyönyörű szép finom kastélyát, és mellé Törlei egy család dorzsalkodás miatt egy jóval nagyobb monstrumot építetett, ugye itt a családtagok közötti rivalizálás, ez sem új keletű a nap alatt. Ezek a kastélyok sajnos nem látogathatók, de a pezsgőgyár ma is működik, és a Törlei Gyűjtemény és Látogatóközpontban, ugye ez most magánkézben van, csoportos látogatások keretében lehet bepillantani a kulisszák mögé. Megtekinthető továbbá szintén előzetes bejelentkezés után a Törlei mauzóleum is, amely hát nincs a legjobb állapotban, de mindenképpen a kultúrtörténet része. És hát tényleg elmondhatjuk, hogy Törlei József hagyatéka az egész Budafokot áthatja. Úgyhogy amikor megérkezünk az Anna utcába, vagy Budafok kapujába, akkor tényleg szinte ez az egyik első olyan épületkomplexum, ami megragadja az ember figyelmét, akár autóval, akár villamossal, vagy busszal érkezünk Budafokra, és nem is érdemes innen tovább menni, hiszen ha előzetesen bejelentkezünk, akkor itt találjuk a látogatóközpontot, és végig mehetünk azon az úton, térben és időben is, ahol Törlei 1882-ben elkezdett pezsgőt gyártani.
1: És mi látható a múzeumban?
2: Találunk itt régi palackokat, régi reklámanyagokat, plakátokat, képeket is. Persze bemutatja a gyűjtemény azt is, hogy a cég hova exportál, milyen országokba, és azt is megtudhatjuk, hogy ez a cég, ez a pincészet sokkal szerteágazóbb, mint amit elsőre gondolnánk, hiszen az övék többek között a François, a Hungária, de a BB márka is hozzájuk tartozik, és az a legizgalmasabb része a kiállításnak, amikor leereszkedünk a pincékbe. Úgyhogy több emeleten keresztül a mélyben megcsodálhatjuk azt a több ezer palackot, amely a 3 éves erjedésnek a lejártát várja, hogy aztán felcímkézve elindulhasson a kereskedelem útján, és hát a végén egy pezsgő kóstolót is kaphatunk, de hangsúlyozzuk, hogy tényleg előzetes bejelentkezéssel csoportokban látogatható csak a látogatóközpont, viszont minden hónap első szombatján a budafoki pincejárat erre nagyon jó lehetőséget kínál.
1: Látogassanak el a Törlei Gyűjtemény és Látogatóközpontba, is érezzék nagyon jól magukat.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Csek Balázs szerkesztőnek és Puss Gergő technikusnak. Mindenkinek jó pihenést, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
1: A világ rohan és változik, de életünk egy része örökre klasszikus marad. És ez mostantól még könnyebben elérhető és átélhető. A Klasszik Rádió 92.1 mobil applikációjával megszűnnek a korlátok, és a zene ezután mindössze egy új mozdulatnyira lesz öntől. Töltse le az alkalmazást, és hallgassa a Klasszik Rádió 92.1-et munka, pihenés, utazás, vagy akár sport közben, amerre csak jár a világban. Nincs mi elválaszt, ha összeköt a zene. A Klasszik Rádió 92.1 mobil app elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Sok napsütés lesz eső nélkül, tovább apad a Duna Paksnál. A vízhiány egyre nagyobb gondot okoz az erdőkben is. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. A középtávú előrejelzések szerint az azt követő napokban további 4-5 centit, vagyis mínusz 136-137 centiméterig csökkenhet a folyó vízszintje. Mínusz 140 centiméter a teljes atomerőművet le kellene állítani. Közben már építik a fenéküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. Közveszélyokozás miatt állítottak elő a rendőrök egy 63 éves nőt, aki felelőtlenül gyújtott tüzet Balatonfőkajár határában. 3 hektáros, 10 pincét is érintő tüzet okozott, amikor egy összetákolt tűzrakó helyen próbált megfőzni. A lángokat tűzoltóknak kellett eloltaniuk. Nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló családokat. A 1353-as adományvonal tárcsázása vagy az SMS küldés 500 forint támogatást jelent. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt, közölte a BKK. Augusztus 15-e szombattól 21-e péntek 12 óráig a Lánchidat átadják a gyalogosoknak. Korlátozások lesznek egyebek mellett a Budai Várban, a Műegyetem rakparton, a Kossuth téren, a Várkert rakparton, valamint a Budai és Pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án késő délutántól a tűzjáték végéig sűrűbben járnak a metrók, valamint a belvárost érintő trollibuszok, villamosok és autóbuszok. Ezekhez csatlakozva több külvárosi vonalon is gyakrabban indulnak a járatok. Részleteket a bkk.hu/nemzeti ünnep oldalon olvashatnak. Fokozódik az aszály, számottevő mennyiségű nagy területre kiterjedő esőre a jövő héten sincs esély, írta a Hungaromet. Az elmúlt hónapban az ország területének több mint felén 10 mm-nél is kevesebb volt a csapadék. A vízhiány egyre nagyobb gondot okoz az erdőkben is, közölte az agroinfor.hu. A Nagykunságban például augusztusra valamennyi természetes vízforrás kiszáradt. Ezért a következő időszak legfontosabb erdőgazdálkodási feladata a mesterséges vízlelőhelyek fenntartása lesz a vadállomány megvédése érdekében. Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő. Pénteken 29-32 fok várható. Hétvégére visszatér a kánikula. Vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi István kezdeményezésére épült Lánchídat 1849-ben adták át. Ekkor a világ legnagyobb láncokra függesztett hídja volt. Tervezője az angol William Tierney Clark. Már korábban is tervezett hidakat, így a Lánchídnak vannak, voltak ikertestvérei. Közülük a Marlow Bridge, vagyis a Marlow híd jelenleg az egyetlen angliai lánchíd hasonmás, amely még mindig megvan. A Temze folyó felettivel át és 1829 és 32 között épült egy összeomlott fahíd helyére. Ez a lánchídnál jóval kisebb építmény tekinthető egyébként a Széchenyi lánchíd igazi előképének. William Tierney Clark annyira büszke volt a lánchídra, hogy Londonban 1852-ben meg is jelentette a Pest-Budai lánchíd megépítésének történetét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Nepomuki Szent János a hajósok, hidak, halászok, vízimolnárok védőszentje. Emléknapja május 16-a, amely az év egyik jeles eseményének számított a múltban. Ekkor szobrát felékesítették, virágcsokrokat, koszorúkat bocsátottak a vízre, még a távoli óbudai hajómalmokat is kivilágították gyertyákkal, este pedig hagyományosan tűzijátékkal zárták a napot. Az esemény kissé más formában ugyan, de újjáéledőben van. A hidak védőszentjének ünnepéhez kapcsolódóan 2013 óta évente megrendezik a hidak és hídépítők napját.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Cinkota, Mátyásföld, Rákosszent Mihály és Sashalom nagyközségeket, továbbá Csömörtől Szabadságtelepet 1950. január 1-jével csatolták Budapesthez, majd ezek egyesítésével hozták létre a 16. kerületet. A feljegyzések szerint már a kőkorszaktól fogva éltek itt emberek. A kerület egyik nevezetessége a Mátyásföldön 1916-ban épült első állandó repülőtér Budapest térségében. A Mátyásföld városrész neve onnan ered, hogy itt volt egykor Mátyás királynak az egyik Pest környéki vadas kertje.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az újpesti vasúti híd, amit a köznyelvben sokszor északi összekötő vasúti hídként emlegetnek, ami a Népsziget felett is átvezet. A Budapest-Esztergom vasútvonal forgalma mellett gyalogos és kerékpáros közlekedés is megengedett rajta. A hidat 2008-ban felújították, mely során a Duna főága feletti teljes acélszerkezetet kicserélték, és a pilléreket is megerősítették. Építésének ötlete elsőként az esztergomi vasútvonal tervezése során merült fel, 1892-ben. Az átadásra pedig csupán 4 évet kellett várni. A forgalom gyors növekedése miatt az évek során többször is meg kellett erősíteni a szerkezetet. Feladatát azonban egészen a II. Világháború utolsó éveig el tudta látni. Több súlyos légitámadás érte, a végső csapás 1944 karácsonyán, amikor a visszavonuló német haderő felrobbantotta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Rádió 92 egy mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Sok napsütés lesz eső nélkül. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az aszály miatt. Reggel 8 óráig biztosan nem fogad járatokat Catania repülőtere. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre érje el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. A középtávú előrejelzések szerint az azt követő napokban további 4-5 centit, vagyis mínusz 136-137 cm-ig csökkenhet a folyó vízszintje. Mínusz 140 cm-nél a teljes atomerőművet le kell állítani. Eloltották a lángokat a 8-as főút Öskői oldalán található erdősávban, Sói és Öskő között, ahol még szerdán délután keletkezett a tűz. Az Öskői oldalon 180, a Sói oldalon 120 hektáron égett le az aljnövényzet és az erdő egy része. A lángokat három vármegyéből érkező tűzoltók oltották két honvédségi helikopter támogatása mellett. A gépek 22 fordulóval alkalmanként 2500 liter vízzel segítették az oltást. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei aszály miatt, olvasható a kormány.hu oldalon. Az Agrártárca az elemi károkat elszenvedett gazdálkodókat úgynevezett szuper előleg kifizetésével segíti. Ez októberig mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer károsultnak. Péntek reggel 8 óráig biztosan nem fogad járatokat Catania repülőtere Szicíliában. A forgalomkorlátozást azért hosszabbították meg, mert az Etna újra aktív, hamut és izzó kődarabokat lövel. Egyelőre nem tudni, hogy az intézkedést meddig tartják fenn. Erdőtűz miatt kellett kitelepíteni a helyieket és a turistákat a görögországi Halkidiki félszigeten található Sziviri településről és a környező falvakból. A görög parti őrség hajóval, valamint magánszemélyek vízi járműveivel vitték őket biztonságos helyre. A félszigeten tűzoltók százai küzdenek a lángok ellen, 9 repülőgép és több helikopter vesz részt az oltási munkálatokban. A sűrű füstfelhőt kilométerekről is látni lehet. Törölte a TikTok közösségi platform azokat a rémhír terjesztő tartalmakat, amelyek hatására az elmúlt hétvégén egy erdélyi településen megtámadtak egy mentőautót. A román hatóságok felszólítására a közösségi média 90 videót távolított el, amelyben hamisan azt állították, hogy szervkereskedők mentőautókkal járják Románia településeit, hogy gyerekeket raboljanak. A rémhírek hatására kövekkel, botokkal, fejszékkel támadtak egy beteghez érkező mentőautót. Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő. Pénteken 29-32 fok várható, hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd alapkőletételét 1842. augusztus 24-én tartották. Elsőként a pesti oldal alapgödre lett kész, az átadására pedig 1849. novemberéig kellett várni. A merevítő tartós függőhíd nem élhette meg a centenáriumát, mivel a II. Világháborúban felrobbantották. Újraavatására azonban éppen az eredeti avatás 100. évfordulóján került sor. Azóta természetesen több felújításon is átesett az átkelő. 150. születésnapjára például teljesen új világítást kapott. Megváltoztatták a korábbi fényforrások számát például a hídfőknél, az oroszlánoknál és a pilonokon lévő címereknél. Az új rendszer nem csak modernebb, hanem energiatakarékosabb is lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mohácsi vészt követő török hódoltság, majd az azt követő osztrák elnyomás miatt több mint 4 évszázadot kellett várni arra, hogy egy állandó Duna híd terve megvalósulhasson. A török kiűzése után a Buda és Pest közötti révátkelést kezdetben repülőhíd, más néven lengőkomp segítette. Ennek lényege, hogy emberi vagy állati erő helyett a folyó sodrását használta fel a haladáshoz. Először a mai Erzsébet híd, majd a Lánchíd helyén szállított utasokat. A komp egy 750 méter hosszú kötélen lengett, amit több ladig tartott a víz felszínén. A két hajótest közötti fedélzeten összesen 3-4 lovaskocsi és 300 utas fért el, ami azonban a 18. században már kevésnek bizonyult. Így újra egy hajóhidat építettek a két város közé, amit már csak a Lánchíd megnyitása tett feleslegessé.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dózsa-György tér a vár nyugati várfalának tövében található. A középkorban ezen a helyen Königsgarten néven terült el a királyi kert. Később mészégető kemencék álltak itt, majd a 19. században szőlőskertekkel települt be. 1893-ban az új királyi palota építésekor hosszú teret alkottak, hogy a várpalota homlokzata jobban érvényesüljön. Itt halad el a Váralja utca, aminek déli részén 1926 óta áll Mátyás király kerti lakjának feltételezett maradványaként egy gránitoszlop. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Faluház Magyarország legnagyobb társasháza Óbudán, a Flórián téren áll. Az épületben 886 lakás található, és nagyjából 3000 ember lakja. A ház 1970-re készült el. Hévíz település akkori teljes lakossága beköltözhetett volna az épületbe. A faluházat 2009-től kezdve több ütemben felújították és szigeteléssel látták el. A ház mai színeit Óbuda jelképe ihlette. Az épület falain a kék szőlő és zöld levelek árnyalatai köszönnek vissza. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Sok napsütés lesz eső nélkül, tovább apad a Dunapaksnál. Kigyulladt egy raktárépület Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább apad a Dunapaksnál, az előrejelzések szerint vasárnapra hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működését.

0: Mellhető a Duna vízszintje. A kormányfő közölte azt is, hogy a művelethez rengeteg felajánlás érkezett, egyebek mellett kő, vízi és szárazföldi jármű. További segítséget a Védelmi Igazgatási Hivatal által létrehozott duna@vih.gov.hu e-mail címen várnak. Kigyulladt egy raktárépület Szolnokon a Keszeg utcában. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki. Egyebek mellett Ceglédről, Jászberényből, Szarvasról és Kecskemétről is érkeztek. A mintegy 1500 négyzetméter alapterületű épületben egyebek mellett bútorok, építő és szigetelő anyagok találhatók. A tűzoltók a raktárból targoncák üzemeltetéséhez szükséges gázpalackokat hoztak ki. Péntek reggel 8 óráig biztosan nem fogad járatokat Catania repülőtere Szicíliában. A forgalomkorlátozást azért hosszabbították meg, mert az Etna újra aktív, hamut és izzó kődarabokat lövel. Egyelőre nem tudni, hogy az intézkedést meddig tartják fenn. Erdőtűz miatt kellett kitelepíteni a helyieket és a turistákat a görögországi Halkidiki félszigeten található Sziviri településről és a környező falvakból. A görög parti őrség hajóval, valamint magánszemélyek víziárműveivel vitték őket biztonságos helyre. A félszigeten tűzoltók százai küzdenek a lángok ellen, 9 repülőgép és több helikopter vesz részt az oltási munkálatokban. A sűrű füstfelhőt kilométerekről is látni lehet. 23 éve volt utoljára olyan hosszantartó hőhullám Franciaországban, mint most. 17 egymást követő napja tart a kánikula. Ennél hosszabb hőséget csak 2006-ban és előtte 1983-ban kellett átélniük a franciáknak. A nagyvárosokban 40 fok feletti hőmérsékleteket mérnek, csak egy keskeny tengerparti sávban és a magaslati területeken nincs érvényben hőségriasztás. Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő. Pénteken 29-32 fok várható, a hétvégére visszatér a kánikula. Vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kavics ünnepélyes átadására 2003. március 13-án került sor. Az épületet Jánosi György, akkori ifjúsági és sportminiszter avatta fel. A rendezvény nagyszabású klasszikus komoly zenei koncerttel zárult. A megnyitásra március 14-én került sor, mely egy gigantikus komoly zenei koncerttel zárult, Beethoven 9. szimfóniájával, mely szimbolizálta Magyarország leendő belépését az Unióba. A Budapest Sportaréna 2004. május 28-a óta viseli Papp László, háromszoros magyar olimpiai bajnok ökölvívó edző és sportvezető nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból. Nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Deák Ferenc híd építésekor az M0-ás autóút forgalma jelentősen kisebb volt, mint napjainkban, amikor egy átlagos napon 70 ezer jármű halad át a déli szektor Duna hídján. Az út bővítése elodázhatatlanná vált, ezért felépült az egyébként is tervezett új hárosi híd, ami a 20 évvel fiatalabb darab tükörképe. Az építményeken jelentősebb eltérés csak a hídfők megépítésében és az azóta megjelent földrengésre való méretezésben mutatkozik. Az új híd egy 9 nyílású szerkezet 10 alátámasztással és 3 különálló felszerkezettel, melynek építése 2011 áprilisában indult. A mederpillérek kéregelemei a szabad kikötőben készültek el, és bárkával szállították őket a helyszínre, amivel több hónapot nyertek a kivitelezők. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bosnyák téren forgatták 1981-ben Mihályfi Sándor a Piac című tévéfilmjének külső felvételeit. A film a szocializmus felszíne alatt működő gazdasági maffia világát mutatja be. Az alkotás már a próbavetítéseken nagy feltűnést keltett. A szereplők között megtaláljuk Őze Lajost, Úszabó Jánost és Szirtes Ágit is. Az érzékeny téma és az ábrázolásmód miatt bemutatását egy éven át késleltették. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Elég csökkenhet a folyóvíz szintje. Mínusz 140 cm-nél a teljes atomerőművet le kellene állítani. Közben már építik a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyóvíz szintjét. A kormányfő arról is beszélt, hogy péntek reggelre készen kell állnia annak a két rögzített bárkának, amelynek, ha a vízszint a vártnál gyorsabban csökken, elsüllyeszthetők. Ezzel rövid távon 20 cm-rel emelhető a Duna víz szintje. A kormányfő közölte azt is, hogy a művelethez rengeteg felajánlás érkezett, egyebek mellett kő, vízi és szárazföldi jármű. További segítséget a Védelmi Igazgatási Hivatal által létrehozott duna@vih.gov.hu e-mail címen várnak. Kigyulladt egy raktárépület Szolnokon a Keszeg utcában. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki. Egyebek mellett Ceglédről, Jászberényből, Szarvasról és Kecskemétről is érkeztek. A mintegy 1500 négyzetméter alapterületű épületben egyebek mellett bútorok, építő és szigetelő anyagok találhatók. A tűzoltók a raktárból targoncák üzemeltetéséhez szükséges gázpalackokat hoztak ki. Péntek reggel 8 óráig biztosan nem fogad járatokat Catania repülőtere Szicíliában. A forgalomkorlátozást azért hosszabbították meg, mert az Etna újra aktív, hamut és izzó kődarabokat lövel. Egyelőre nem tudni, hogy az intézkedést meddig tartják fenn. Erdőtűz miatt kellett kitelepíteni a helyieket és a turistákat a görögországi Halkidiki félszigeten található Sziviri településről és a környező falvakból. A görög parti őrség hajóval, valamint magánszemélyek víziárműveivel vitték őket biztonságos helyre. A félszigeten tűzoltók százai küzdenek a lángok ellen, 9 repülőgép és több helikopter vesz részt az oltási munkálatokban. A sűrű füst felhőt kilométerekről is látni lehet. 23 éve volt utoljára olyan hosszantartó hőhullám Franciaországban, mint most. 17 egymást követő napja tart a kánikula. Ennél hosszabb hőséget csak 2006-ban és előtte 1983-ban kellett átélniük a franciáknak. A nagyvárosokban 40 fok feletti hőmérsékleteket mérnek, csak egy keskeny tengerparti sávban és a magaslati területeken nincs érvényben hőségriasztás. Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő. Pénteken 29-32 fok várható, a hétvégére visszatér a kánikula. Vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az országház a főváros egyik legfontosabb jelképe, mely egyben a történelmi múlt egy korszakának is jellegzetes és monumentális emléke. Az eklektikus stílusú épület felépítésére 20 terv érkezett. Köztük Steindl, Hammerl, Otto Wagner, Kalmár és Brent művei kaptak jutalmat. Végül Steindl Imre átdolgozott terveit fogadták el 1884-ben. Az építés 1885-től 1904-ig tartott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd tervezése 1993-ban kezdődött, az építés pedig 6 évvel később indult meg az előkészítő munkálatokkal, melyek nagy része egy árvízhullám miatt kárba veszett. Az átadásra végül 2008. szeptember 30-án került sor. A híd nevéről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2 fordulós internetes szavazással akar dönteni, mely érdekes eredménnyel zárult. Az első 3 helyezett Stephen Colbert, amerikai komikus műsorvezető, John Stewart, amerikai műsorvezető és Zrínyi Miklós lett, de az eredményt végül nem vették figyelembe. A Megyeri híd elnevezést is egy internetes szavazó vetette fel, ennek alapján adta ezt a Földrajz Névbizottság arra hivatkozva, hogy a híd Káposztásmegyert és Békásmegyert köti össze egymással. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Sok napsütés lesz eső nélkül, tovább apad a Dunapaksnál. Kigyulladt egy raktárépület Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább apad a Dunapaksnál, az előrejelzések szerint vasárnapra hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. A középtávú előrejelzések szerint mínusz 136-137 cm-ig csökkenhet a folyó vízszintje, mínusz 140 cm-nél a teljes atomerőművet le kellene állítani. Közben már építik a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. A kormányfő arról is beszélt, hogy péntek reggelre készen kell állnia annak a két rögzített bárkának, amelynek, ha a vízszint a vártnál gyorsabban csökken, elsüllyeszthetők. Ezzel rövid távon 20 cm-rel emelhető a Duna vízszintje. A kormányfő közölte azt is, hogy a művelethez rengeteg felajánlás érkezett, egyebek mellett kő, vízi és szárazföldi jármű. További segítséget a Védelmi Igazgatási Hivatal által létrehozott duna@vih.gov.hu e-mail címen várnak. Kigyulladt egy raktárépület Szolnokon a Keszeg utcában. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki. Egyebek mellett Ceglédről, Jászberényből, Szarvasról és Kecskemétről is érkeztek. A mintegy 1500 négyzetméter alapterületű épületben egyebek mellett bútorok, építő és szigetelő anyagok találhatók. A tűzoltók a raktárból targoncák üzemeltetéséhez szükséges gázpalackokat hoztak ki. Péntek reggel 8 óráig biztosan nem fogad járatokat Katán.

0: A sűrű füstfelhőt kilométerekről is látni lehet. 23 éve volt utoljára olyan hosszantartó hőhullám Franciaországban, mint most. 17 egymást követő napja tart a kánikula. Ennél hosszabb hőséget csak 2006-ban és előtte 1983-ban kellett átélniük a franciáknak. A nagyvárosokban 40 fok feletti hőmérsékleteket mérnek, csak egy keskeny tengerparti sávban és a magaslati területeken nincs érvényben hőségriasztás. Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő. Pénteken 29-32 fok várható, a hétvégére visszatér a kánikula. Vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A királyi palotát és a várnegyedet elválasztó Habsburg kapu Hausmann Alajos tervei alapján készült el 1902 és 1905 között. A II. Világháborúban megsérült, és bár utána több helyen letörték és lefűrészelték a díszeit, szerencsére nem pusztult el teljesen. Végül az 1980-as évek elején állították helyre, amit azonban az elmúlt 40 év ugyancsak megviselt. Így fontossá vált a felújítása, amelyre 2021-ben került sor. A munka során helyreállították a kapukő felületét, restaurálták a fémkovácsolt vasbetéteket, pótolták a hiányzó díszítéseket, és az új forgózsámolyos megoldásnak köszönhetően ismét teljes keresztmetszetében nyitható.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd Budapest egyik Dunahídja, mely a pesti és budai körút déli szakaszainak villamos és gépjármű forgalmát vezeti át a folyó felett a Boráros tér és a Goldman György tér között. 1937-es átadásakor a Horthy Miklós híd nevet kapta, amit a II. Világháborúig viselt. 1945-ben felrobbantották az átkelőt, és újjáépítése után Petőfi Sándor magyar költő nevét kapta meg. Teljes hossza a feljárókkal együtt meghaladja a 0,5 kilométert. Érdekessége, hogy a hídpálya alatt egy kézzel hajtható szerelőkocsi lóg. Erről lehet ellenőrizni a híd teljes hosszában a villamosvágányokat leerősítő csavarok állapotát. A szerelőkocsiba csak a két hídfőnél lehet beszállni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroát szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ha ibafára látogatunk, mindenképpen térjünk be a Pipa Múzeumba, mely 1968-ban nyitotta meg kapuit. A híres nyelvtörő is innen ered. Hangai Nádor 1864 és 1905 között volt ibafa plébánosa, aki nagyon szeretett pipázni, így hívei egy nagyméretű fapipával ajándékozták meg, melyet Gerber Béla iparművész faragott számára. Ez természetesen a múzeumban is megtalálható. Az ibafaiak pedig azóta, vagyis 1934 óta gyűjtik a dohányzás történeti relikviákat. A híres nyelvtörőt pedig a plébános újságíró barátja, Roboz István vetette papírra, mely aztán annyira népszerű lett, hogy 1931-ben az operettet is meghódította.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1787-ben II. József állította fel Budán az első királyi zálogházat. Néhány évvel később Pestre helyezték a Szerb utcába, a volt Klarissa kolostor helyére, majd megépült a Lónyai és a Kinizsi utca sarkán az új központja modern raktárral és árverési termekkel. Általában 10-12%-os kamattal dolgoztak. A zálogház használata nem az értékek elkótyavetyélését jelentette, hanem pénzügyi gyors segélyt. Az intézmény üzletfelei között a legmélyebb nyomor és a könnyelműség egyaránt tetten érhető volt. Helyét 1950-ben a Bizományi Áruház vállalat vette át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Batthyányteret Batthyány Lajos miniszterelnökről nevezték el, az ő szobra is megtalálható itt. A főváros egyik fontos tömegközlekedési csomópontja. A terület a török uralom után újraéledő budai víziváros központjává vált. Az ott tartott országos vásárokról a Felső Vásártér nevet kapta. Az országút, a vásár és a kikötő fontos helyét tette. Nem véletlenül került oda a Bécs és Buda közötti gyorskocsik állomása sem. Ezek emlékét őrzi ma is a szomszédos Gyorskocsi utca neve. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Sok napsütés lesz eső nélkül, tovább apad a Dunapaksnál. Kigyulladt egy raktárépület Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább apad a Dunapaksnál, az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. A középtávú előrejelzések szerint mínusz 136-137 cm-ig csökkenhet a folyó vízszintje. Mínusz 140 cm-nél a teljes atomerőművet le kellene állítani. Közben már építik a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. A kormányfő arról is beszélt, hogy péntek reggelre készen kell állnia annak a két rögzített bárkának, amelynek, ha a vízszint a vártnál gyorsabban csökken, elsüllyeszthetők. Ezzel rövid távon 20 cm-rel emelhető a Duna vízszintje. A kormányfő közölte azt is, hogy a művelethez rengeteg felajánlás érkezett, egyebek mellett kő, vízi és szárazföldi jármű. További segítséget a Védelmi Igazgatás Hivatal által létrehozott duna@vih.gov.hu e-mail címen várnak. Kigyulladt egy raktárépület Szolnokon a Keszeg utcában. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki. Egyebek mellett Ceglédről, Jászberényből, Szarvasról és Kecskemétről is érkeztek. A mintegy 1500 négyzetméter alapterületű épületben egyebek mellett bútorok, építő és szigetelő anyagok találhatók. A tűzoltók a raktárból targoncák üzemeltetéséhez szükséges gázpalackokat hoztak ki. Péntek reggel 8 óráig biztosan nem fogad járatokat Catania repülőtere Szicíliában. A forgalomkorlátozást azért hosszabbították meg, mert az Etna újra aktív, hamut és izzó kődarabokat lövel. Egyelőre nem tudni, hogy az intézkedést meddig tartják fenn. Erdőtűz miatt kellett kitelepíteni a helyieket és a turistákat a görögországi Halkidiki félszigeten található Sziviri településről és a környező falvakból. A görög parti őrség hajóval, valamint magánszemélyek víziárműveivel vitték őket biztonságos helyre. A félszigeten tűzoltók százai küzdenek a lángok ellen, 9 repülőgép és több helikopter vesz részt az oltási munkálatokban.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az országgyűlés által 1999. december 21-én elfogadott törvény értelmében 2000. január 1-én a Szent Koronát az országalmával, a jogarral és a karddal együtt ünnepélyes keretek között átszállították az országház épületébe. Speciális tárolási igénye miatt a koronázási palást a Nemzeti Múzeumban maradt. A koronázási ékszerek azóta a parlament kupola csarnokában láthatók. 2011 közepe óta a Honvéd koronaőrség őrzi őket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A washingtoni Smithsonian Nemzeti Repülési és Űrkutatási Múzeum a világ legnagyobb repülőgépekből és űrhajókból álló gyűjteményével bír. Itt található többek közt a Wright fivérek 1903-as flyere, vagy az a gép, amely atombombát dobott Hiroshimára. Emlékezetes kiállítási tárgyai közé tartozik még az az űrruha, melyet Neil Armstrong és Buzz Aldrin viselt a Holdon. A bolygók felfedezése című tárlatán pedig megtalálható annak a Voyager űrszondának a másolata, mely eljutott már a Jupiterig, az Uranusig és a Szaturnuszig is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 90.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest 17. kerülete a Duna balpartján, a főváros keleti részén fekvő városrész. Majd 55 négyzetkilométeres területével Budapest legnagyobb méretű kerülete. 1950. január 1-én jött létre az addig önálló Rákos Csaba, Rákoshegy, Rákoskeresztúr és Rákosliget nagyközségekből, amikor azokat Budapesthez csatolták. Területe szinte teljes egészében dimbes-dombos, a pesti oldal és egyben a pesti síkság legmagasabb pontja. A 241 méteres erdőhegy is itt található. Az egyfőre jutó zöld és erdőterületek szempontjából a második és a 12. kerületek mellett ez a legjobban ellátott fővárosi kerület.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872-ben nyílt, az évek során azonban folyamatosan bővítették. Állandó kiállításai mellett a múzeum nagyszabású utazókiállításoknak, rendezvényeknek is otthont ad egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül egészen a nyugat-európai művészek világába is betekintést nyerhetünk. Híres kiállítási tárgyai közé tartoznak a francia és holland impresszionista festők művei, Vermeer, Van Gogh, Monet, Cézanne, Rembrandt alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A tangó az ecseri piac régebbi neve a pesti szlengben. Budapest legnagyobb használtcikk piacának a története már az 1800-as években elkezdődött. Az ócskások kezdetben a városfalon kívüli területet használták piacként, majd ahogy a város nőtt, egyre kijebb költöztek. A piac egy darabig az Andrássy úton, később a mai II. János Pál pápa térhelyén, majd az 50-es években valóban az ecseri úton működött. 1964-ben a József Attila lakótelep építésekor a piacot még távolabb, a Nagykörösi úthoz telepítették. Az árusok ekkor azonban már az ecseri piac nevet is vitték magukkal. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Sok napsütés lesz eső nélkül, tovább apad a Dunapaksnál, kigyulladt egy raktárépület Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább apad a Dunapaksnál, az előrejelzések szerint vasárnapra hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. A középtávú előrejelzések szerint mínusz 136-137 cm-ig csökkenhet a folyó vízszintje, mínusz 140 cm-nél a teljes atomerőművet le kellene állítani. Közben már építik a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. A kormányfő arról is beszélt, hogy péntek reggelre készen kell állnia annak a két rögzített bárkának, amelynek, ha a vízszint a vártnál gyorsabban csökken, elsüllyeszthetők. Ezzel rövid távon 20 cm-rel emelhető a Duna vízszintje. A kormányfő közölte azt is, hogy a művelethez rengeteg felajánlás érkezett, egyebek mellett kő, vízi és szárazföldi jármű. További segítséget a Védelmi Igazgatási Hivatal által létrehozott duna@vih.gov.hu e-mail címen várnak. Kigyulladt egy raktárépület Szolnokon a Keszeg utcában. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki. Egyebek mellett Ceglédről, Jászberényből, Szarvasról és Kecskemétről is érkeztek. A mintegy 1500 négyzetméter alapterületű épületben egyebek mellett bútorok, építő és szigetelő anyagok találhatók. A tűzoltók a raktárból targoncák üzemeltetéséhez szükséges gázpalackokat hoztak ki. Péntek reggel 8 óráig biztosan nem fogad járatokat Catania repülőtere Szicíliában. A forgalomkorlátozást azért hosszabbították meg, mert az Etna újra aktív, hamut és izzó kődarabokat lövel. Egyelőre nem tudni, hogy az intézkedést meddig tartják fenn. Erdőtűz miatt kellett kitelepíteni a helyieket és a turistákat a görögországi Halkidiki félszigeten található Sziviri településről és a környező falvakból. A görög parti őrség hajóval, valamint magánszemélyek víziárműveivel vitték őket biztonságos helyre. A félszigeten tűzoltók százai küzdenek a lángok ellen, 9 repülőgép és több helikopter vesz részt az oltási munkálatokban. A sűrű füstfelhőt kilométerekről is látni lehet. 23 éve volt utoljára olyan hosszantartó hőhullám Franciaországban, mint most. 17 egymást követő napja tart a kánikula. Ennél hosszabb hőséget csak 2006-ban és előtte 1983-ban kellett átélniük a franciáknak. A nagyvárosokban 40 fok feletti hőmérsékleteket mérnek, csak egy keskeny tengerparti sávban és a magaslati területeken nincs érvényben hőségriasztás. Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő. Pénteken 29-30